Volt az, amikor megláttad a fényt a szemembe, a szemedbe. Nem ragyog már rég, csillagporral kóstolgattuk egymás illatát. Olyan szép volt, olyan jó volt.

Nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned. Valami hiányzott. Akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet. Te voltál mindenem.

vannak idők, amikor nem látni tisztán. Ami történt, megtörtént. Most már az életem része maradsz. Én mondtam a helyet, a napot, de ne vár rám többé. Nem mehetek, nekem már máshol van dolgom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak székben, öleltük egymást,

tudja miért. Ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed, volt be fáj,

kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol kicsikén. Tedd a szívedre a kezed, valóban.

Uravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Nagyon reggelt kívánunk, ez volt Elon és Hív a tenger című dalat hallhattuk, és elérkeztünk ugye vasárnaphoz, sőt, ennek a hónapnak az utolsó vasárnapja, az hiszen június 28-a van, úgyhogy még két nap, és már meg is érkezik majd július. De hát addig azért még van egy kis idő. Jó reggelt kívánunk még egyszer. Levárta oda lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Örülünk, ha már ilyen korán itt vannak velünk. Úgyhogy jó ébredést, meg jó reggelt mindenkinek. Érkezik a hajnali ébredés című dal, Sárközi Anitától, aztán már is jövünk vissza.

Na ugye, foci VB zajlik, és az éjszaka folyamán voltak mérkőzések. Az egyik, az, illetve az egyik párosítás, vagy az egyik csoport, az 23 órakor kezdett, az az L csoport volt. Ott ugye Panama-Anglia mérkőzés volt, és Horvátország-Gána. Panama-Anglia 0-2 lett a végeredmény. Horvátország-Gána pedig 2-1. Ezzel pedig akkor úgy alakult ki a csoport, hogy Anglia megnyerte ezt a csoportot, 7 pontot gyűjtve, Horvátország a második helyet szerezte meg, Gána pedig a harmadik lett, egyébként mind a hárman tovább jutottak. Itt lesz akkor ugye érdekes párosítás, hiszen Horvátország majd Portugáliával fog meccselni. Mert apropó Portugália. Ők is játszottak, méghozzá a K csoportban, ugye, és az év folyamán kezdődött a mérkőzés, és Kolumbia-Portugália 0-0-ra végződött, miközben Kongó legyőzte Üzbegisztánt 3-1-re. Így pedig úgy alakult a csoport, hogy Kolumbia lett az első 7 ponttal, Portugália a második, Kongó a harmadik, Üzbegisztán pedig a negyedik. No, jelenleg pedig 2 mérkőzés még zajlik a J csoportban, és azokból nagyjából 10 perc van vissza, és utána akkor a csoportkör be is fejeződik, nem lesz már több mérkőzés. Algéria-Ausztria jelenleg 2-2 a mérkőzés állása, Jordánia-Argentina pedig jelenleg 1-3, és ugye nagyjából még 10 perc van vissza akkor ebből a mérkőzésből. És hát lesz azért jó néhány érdekes párosítás, mondjuk ahogy említettük, ugye Portugália-Horvátország, na ők majd pénteken, július 3-án fognak összecsapni. Minden esetre pedig menjünk tovább zenével, érkezik Szabó Leszli, van hova és van miért.

Na egyébként ugye Kolumbia nyerte meg a K-csoportot, ahogy azt említettük, Portugália második lett, ami pedig akkor azt is jelent így a statisztikusoknak, meg a foci rajongóknak, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo leghamarabb a döntőben találkozhatnak, mert két különböző ágra kerültek. Tehát nem lesz a legjobb nyolc között argentin-portugál összecsapás, hanem majd csak a döntőbe, persze, odaig akkor el kell jutni még mind a két csapatnak. Hát ha összejön, az már akkor ugye ismételten más kérdés. Nore, vasárnap van, június 28-a. Június 28-án pedig Irén és Levente névnapot ünnepünk. Az Irén görög eredetű név, jelentése béke. Levente pedig régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve. Jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kislény. A legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Tehát Irének, Leventék, boldog névnapot kívánunk. Amúgy pedig Marcella, Leo, Gyula, Tivadar és Szerénusz nevű hallgatóink is ünnepelhetnek ma, úgyhogy mindenki, aki névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk.

0: nincs értelme.
1: Június 28-a van, és 1914-ben, tehát 112 évvel ezelőtt ezen a napon gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd trónörökös, ami ugye akkor őrügyként szolgált az első világháború kirobbantása, az azért tudjuk. Gavrilo Princip volt az, aki rálőtt és megölte Ferenc Ferdinándot. 112 évvel ezelőtt volt, és akkor ugye ez volt az ürügy, és elkezdődött az első világháború. 5:53 perc a pontos idő, zenéjünk még egy kicsit, aztán 6 órakor várjuk Önöket információkkal.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és hát nézzük, hogy milyen lesz az időjárások, vagyis hogy mire kell készülni. Hát ugye Szlovéniára egyébként elmondhatjuk, hogy a mai és a holnapi napra eső riasztások vannak érvényben, a déli részre vörös, míg az északi részre narancssárga riasztás, tehát így ugye a Muravidékre is. Na egyébként pedig kicsit részletesebben, hát ma túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. Ennyi kis keleti irányú szélre majd lehet számítani. A hőmérséklet egyébként 33 és 37 fok közt alakul majd. Muravidékre is derült égboltra készülhetünk, és ugye 35 fok körül alakul majd a hőmérséklet. És ezt ugye akár árnyékban is érthetjük, vagy hát árnyékban kell értenünk, ez azt jelenti, hogy kimegyünk a napra, sokkal többnek érezzük, meg azért a napnak is van ereje, úgyhogy lehet akkor inkább kerüljük a napsütést, 11 és 3 óra közt pedig akkor egyáltalán ne is menjünk ki, ha megtehetjük. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz, keleti irányú szél viszont majd lesz, tehát némi kis szélmozgás előfordul. Estére viszont a júliai Alpok környékén, tehát az Alpoknál, ott már előfordulhatnak záborok, illetve zivatarok. Másutt száraz időre kell készülni. A reggeli hőmérséklet holnap országszerte 16 és 22 fok közt alakul, a nap folyamán 32 és 36 fok közt lesz a csúcsérték. Na a tengervelléken 38 fokra is lehet számítani. Kedden is derült napos és nagyon meleg időjárásunk lesz, vagyis ugye hőség lesz, tikkanó hőség lesz, rekkenő hőség, akár így is mondhatnánk. És lesz még mindig némi kis keleti irányú szél. Az Alpokban pedig továbbra is lehet majd számítani zápor, illetve zivatar kialakulására. Szerdán pedig egyelőre most úgy néz ki, hogy úgy indul majd a nap, hogy derült lesz és meleg, hőség lesz továbbra is. Aztán a délután, illetve este felé pedig észak irányából érkeznek majd felhők, és érkeznek a záporok és a zivatarok. Felfrissülés is érkezik majd, úgyhogy egyelőre akkor úgy néz ki, hogy szerdáig kell várni, szerda késő, délutánig, illetve estig akkor érkezik majd meg a felfrissülés, meg záporok, zivatarok, hát reméljük úgy érkeznek, hogy nagyobb gondot nem fognak majd okozni. Holnap hajnalban Muravidéken derült lesz az égbolt, 18 fokra számíthatunk, aztán délután derült égbolt mellett, nagyjából úgy, mint ma, 35 fokos csúcsértékre kell készülni. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Krány 19 fokos, Triglav-Kedericára 14 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 20 fokot mérnek, Maribor 18 fokos, Muraszombat úgy szintén 18, Ptuj 17, Celjében 16 fok van, Koper 24 fokos, Goricskon 22 fok van, Lendván 19 fokot mérünk, Bordoros pedig most 20 fokos. Na és akkor irány Magyarország, nézzük, hogy mire kell számítani időjárásilag. Hát ma, tehát ugye vasárnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyből kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vasvár megyére pedig késő felhőségbolt várható. Zalára 37, a Vasvár megyére 38 fokos csúcsértékkel. Holnap általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Na holnap hajnalban Zala és a Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt. Zalára 18, Vasvár megyére 19 fok várható. Aztán pedig délután mindkét vármegye fölött derült égbolt, és 38 fokra kell majd készülni. Kedden gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként már előfordulhat zápor, illetve zivatar. Majd pedig szerdán az erőteljesebbé váló gomoly felhőképződés mellett még mindig sok napsütés várható, de már több felé alakulnak ki záporok, illetve zivatarok. És hát a hőmérsékletek is kicsit csökkennek, tehát olyan 30 fok körül lesznek majd, tehát már nem 38-39 fokra kell készülni, mert lehet, hogy már ez is jó hírnek számít. Egyébként pedig Magyarország nagy részére is riasztás van érvényben, Zalavár megyére például narancssárga, tehát ugyanúgy, mint Muravidékre, miközben Vasvár megyére magas középhőmérséklet miatt ugye vörös riasztás van érvényben, tehát nagyjából ez Magyarország egész középső részére érvényes, tehát a vörös riasztás. Nézzük akkor még a hőmérsékleteket, ezek pedig most így alakulnak, Békés Csaba 21 fok van, Budapest 24, Debrecen 20, Győr 21, Pécs 23, Sármellék 19, Siófok 24, Szeged-Szolnok 22, Szombathely 18, Lenti 17, Keszthely 19, Nagykanizsa 21. És akkor még az utak.
2: Közlekedési hírek.
1: Jelenleg országszerte zöggenőmentes a forgalom, nagyobb fennakadásokról nincs hír, egy kivételével, Lübjönnél, pontosabban Domzsálei csatlakozásnál Celje irányában akadozik a forgalom, ott egy kilométeres kis torlódás alakult ki, de nagyjából 4 perces késéssel kell számolni, tehát nagy fennakadást nem okoz. És vasárnap van, úgyhogy ma ismét majd kamionstopp lesz érvényben, amikor majd 8 és 22 óra közt nem közlekedhetnek azok a kamionok, amelyeknek az ősúlya meghaladja a 7,5 tonnát. Szép napot, szerencsés utat és balesetmentes közlekedést!
2: MMR

Az elmúlt folyamán Muravidéken 3 bűncselekmény történt, 7 közrendsértés, emellett egy közúti baleset, ahol egy személy súlyosabb testi sérüléseket szenvedett, egy közúti baleset, ahol egy személy könnyebb testi sérüléseket szenvedett, és 5 közúti baleset, ahol csupán anyagi kár keletkezett. Emellett történt még egy kocsirongálás parkolóban, 2 tűzeset és 5 vadgázolás. Egyébként pedig a rendőrök ma a Muravidéki autópályán mérik gyakrabban az autók sebességét, úgyhogy ott mindenképp óvatosan. Na, a város szemei pedig már itt is vannak velünk, mert jön a Well Hello!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccsenyi korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Következzen akkor a reggeli terepjáró, és ma két téma várja benne önöket, úgyhogy nézzük is ezeket a témákat, és már is itt az első. A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában tegnap délelőtt nyitották meg a Fáklyától a lámpáig a bányák világításának évezredei című kiállítást. A tárlat a bányák világításának fejlődését mutatja be a fáklyáktól a modern bányalámpákig. Az eseményen bemutatták a kísérő kiadványt is, amely Mirán Rasputnik személyes történetén keresztül idézi fel a bányász élet mindennapjait. A rendezvényt a Lendva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete szervezte. Ftiszerines összeállítása.
2: A kiállítás vezérmotívuma a fény. Aki megtapasztalta a bánya teljes sötétségét, tudja, hogy a föld mélyén a lámpa nem csupán munkaeszköz volt, hanem a biztonságot, sőt magát az életet jelentette. A tárlaton látható világító eszközök nem csak a bányák világításának fejlődését mutatják be, hanem azoknak a bányászoknak a mindennapjait és örökségét is felidézik, akik nap mint nap ezekre a lámpákra bízták magukat. Ezt a világot idézi fel Mirán Rasputnik személyes története.
3: Ezeket
4: a tárgyakat évek óta gyűjtöm. A kiállításon a római korból származó világító eszközöktől kezdve az olajmécseseken és karbidlámpákon át egészen a benzin és elektromos bányalámpákig számos darab látható. Olyan eszközök is láthatók, amelyeket a bányajáratok felmérésére használtak. Ezekbe iránytű is volt beépítve. A gyűjtemény része a bányamentők légzőkészüléke is, amelyet mindig maguknál hordtak, és gázszivárgás esetén mintegy 20 percen át biztosított számukra levegőt. Emellett fejlámpák, bányászsisakok, ünnepi bányászbotok és különböző benzines lámpák is megtekinthetők. A legvégén már elektromos lámpákat használtunk, amelyek a metán vagy a szénmonoxid jelenlétét is érzékelték, és ilyenkor villogójelzést adtak. Érdekességként megemlítem, hogy a legmélyebben 262 méterrel a tengerszint alatt dolgoztak. A legmélyebb bánya Zagorjeben volt, a leghosszabb bányajáratrendszer pedig Zsirovszki Verkban húzódott, ahol összesen 42 kilométernyi tárna volt. Ott már autóval közlekedtünk a föld alatt.
2: A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában.
1: A hagyományos kapornaki találkozón idén külön hangsúlyt kaptak a magyar népi hangszerek. A Skerlákház udvarán pénteken délután ezúttal is szép száma érdeklődő hallgatta meg a hangszerekről szóló előadást és a bemutatót, valamint tekintette meg a kultúrműsort. Az egybegyülteket köszöntötte Tamásko Denisz, Hodos község polgármestere. A szép múltú rendezvényről Szöke Krisztina készített összeállítást.
5: Örülünk neki, hogy ezt a rendezvényt most már hagyományosan meg tudunk rendezni minden évben. Ez egy bevezetés az őrségi vásárra, úgyhogy sok szeretettel meghívok mindenkit a hétvégéi vásárra is. Ez a rendezvényen a mai nap be fogják mutatni a magyar népi hangszereket. Örülünk neki, hogy kaptunk két magyarországi mestert, aki ezt be fogja mutatni.
6: Mondta a kapornaki találkozóról Tamásko Denisz, Hodos község polgármestere. A kapornaki találkozó középpontjában ezúttal a magyar népi hangszerek voltak, amelyeket Hunyadi Péter népzenész és Egervári Mátyás cimbalmos, a Góbé zenekar tagja hozott közelebb az egybegyültekhez.

0: Azt a kérést kaptuk, hogy magyar népi hangszer bemutatót és kis zene ízelítőt tartsunk a jelenlévőknek, ami azért is jó alkalom, mert itt a tájházban egyébként is van a kiállításban néhány népi hangszer, fényképen is, meg talán, ha jól emlékszem, még eredeti példányban is, és akkor mi egy kicsit a Kárpát-medencét behozzuk ebbe a történetbe, a Kárpát-medence magyar népzenére jellemző hangszerekből egész sokat elhoztunk, ezeket szeretnénk bemutatni és megszólaltatni természetesen.
1: Részletezte Hunyadi Péter népzenész.
2: Ez volt át akkor a reggeli terepjáró, és ugye a honlapunkon mmr.si megtalálják őket a teljes terjedelemben, sőt nem csak ezeket a terepjárókat, más terepjárókat is, meg más műsorokat is, és sok mindenre használható a honlapunk, böngészszék. mmr.si. Jó rádiózást, jó reggelt!

Na és akkor megvannak az utolsó mérkőzések is. Algéria, Ausztria 3-3 és Jordánia, Argentina 1-3. Ezzel pedig akkor már megvannak a párosítások is, ugye a legjobb 16 közé jutásért. És hát már lesznek mérkőzések is. Például ma lesz Dél-Afrika, Kanada összecsapás. 21 órakor kezdődik majd a mérkőzés. A győztes pedig ugye ott van a legjobb 16 közt. Egyébként pedig ugye itt már hosszabbítás is lehet, illetve akár 11-esek is. Holnap 19 órakor Brazília-Japán mérkőzést rendeznek. Majd 22 óra 30 perckor, tehát fél 11-kor kezdődik a Németország-Paraguay összecsapás. És a további párosítások. Hollandia, Marokkó. Elefántcsontpart, Norvégia. Franciaország, Svédország. Mexiko, Ecuador. Anglia, Kongó. Belgium, Szenegál. USA, Bosznia-Hercegovina. Spanyolország, Ausztria. Portugália, Horvátország, Svájc, Algéria, Ausztrália, Egyiptom, Argentína, Zöldfoki szigetek és Kolumbia, Gána összecsapások lesznek. Tehát ez a 32 csapat maradt fönt, belőlük fog majd kikerülni az, aki akkor megnyeri az idei VB-t, és akkor 4 évig ugye világbajnoknak nevezheti magát. 32 csapatnak van még rá esélye. Hát ez már ma csökkenni fog, ugyanis vagy Dél-Afrika, vagy Kanada búcsúzni fog a tornától. Mi pedig megyünk is tovább, jön a két utazó. Itt van a Krisztál.

Ha lehet hinni, az Uruguay Carve Deportiva értesüléseinek az Uruguay Labdarúgó Szövetség annyira bosszus a válogatott kiesése miatt, hogy lemondta a csapatnak bérelt repülőt. Tehát a játékosok kereskedelmi járattal utaznak haza, szegények. Viszont ez van, tehát többre számítottak, és nem jött ugye össze a továbbjutás, még legjobb a harmadikok közé sem, pedig még azok közül is, hogy 80 tovább jutottak, és hát ugye Uruguay búcsúzott a VB-től, úgyhogy a szövetség nagyon bepipolt, és lemondta a válogatott magángépét, az Uruguay Szövetség, amit ugye ők béreltek. Legalábbis ezt állítja most akkor az Uruguay Carve Deportiva. Minden esetre mi most jegyzenélünk, Galambos Dorina érkezik P. Barnabással, utána pedig jövünk is vissza.

Ahogy a következő napokban rendkívüli hűség várható Szlovéniában, vagy mondhatjuk úgy, hogy továbbra is, az országos meteorológiai szolgálat pedig a délnyugati, délkeleti és középső ország részén is a legmagasabb vörös fokozatú figyelmeztetést adta ki. Eddig ugye a délnyugati és középső ország részre, most már a délkeleti részt is vörös fokozatú figyelmeztetésre váltották. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet több helyen meghaladja majd ugye a 35 Celsius fokot, és hát egyes területeken akár 38 fokot is mérhetnek. A szakemberek szerint az sem kizárt, hogy megdől a tavaly felállított 38,4 fokos júniusi országos melegrekord. Az extrém hőség különösen veszélyes az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, valamint azokra, akik a szabadban dolgoznak vagy sportolnak. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőleg kerülje a tűző napot a déli órákban, és fokozottan figyeljen a környezetében élő, veszélyeztetett személyekre. A forróság hát ugye továbbra is még kitart, és az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, ami tovább növeli a szervezet terhelését, viszont úgy tűnik, hogy szerdán, késő délután, illetve este felé akkor majd érkezhet egy kis lehűlés, és jöhetnek majd záporok, zivatarok, és egyelőre úgy néz ki, hogy szerdán azért még meleg lesz, majd érkezik ez a front, jön a lehűlés, jönnek a záporok, a zivatarok, és csütörtökön, pénteken 27-28 fokra lehet majd számítani, az már azért ugye viszonylag kellemes egyelőre, tehát akkor most így néz ki ez a hosszabb távú előrejelzés. Mi pedig folytatjuk zenével, ha tehetik, maradjanak velünk, jó reggelt, jó ébredést!

Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Mitől találod és szépnek az erdőt?
1: Mert vannak benne virágok, meg gombák.
0: Milyen virágok vannak benne?
1: Hóvirág, meg tűzike.
2: Meg vannak szép levelek a fán, meg nagy fák.
0: Milyenek most ilyenkor a fa levelek?
2: Zöldek.
0: Milyen fákat ismertek az erdőben?
2: Fenyőfa, tölgyfa, bükkfa.
0: Most tavasszal mit lehet csinálni az erdőben, Jure?
3: Sétálni, virágokat szenni, kikapcsolgodni.
0: Láttatok már valamilyen állatot az erdőben?
2: Én láttam a nyusit. Én láttam a kusti.
1: Aztán, hogyha nem lennének az erdőben fák, és nem lenne erdő, akkor nem tudnak ebújni az állatok, kb. A mókuskák, vagy a rókák, és ilyesmik.

És akkor belelapozunk az évforduló naptárba. Június 28-a van, és ez az év 179. napja, úgyhogy 186 nap maradt még ebből az évből. És az események, amelyek pedig ezen a dátumon történtek. 2004-ben például Szlovénia, Litvánia és Észtország belépett az európai árfolyam mechanizmusba, ami pedig ugye akkor kell, hogy be lehessen vezetni a monetáris rendszert, vagyis az eurót. Na de szintén ezen a napon, ugye hajnalban már említettük, hogy meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, a bűrügyként szolgált az első világháború kirobbanásához, ez 112 évvel ezelőtt volt, 1914-ben. Gavrilo Princip anarchista Szarajevóban gyilkolta meg ugye a trónörököst és a feleségét is, közelről rájuk lőtt. Zigenben megszületett Peter Paul Rubens flamand festő, 449 évvel ezelőtt. Jean-Jacques Rousseau, svájc-francia filozófus, író és zeneszerző, 314 éve született. 263 éve pedig földrengés döntötte romba Komáromot. Ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés. 1763-ban történt, a Richter skála szerint 6,2-6,3-as magnitúdójú volt nagyjából. 263 évvel ezelőtt állt. Megszületett Luigi Pirandello, Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, 159 évvel ezelőtt. Tomokos Pál Péter, Széchenyi-díjas történész, néprajzkutató, 125 éve született. És ezen a napon, vagyis június 28-án történt, amikor megszületett Olti Magda, Kossuth-díjas színésznő, 114 évvel ezelőtt. 107 éve pedig 1919-ben a Versailles kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek Németország közötti békeszerződést. Ötvös Gábor zenész, zenebohóc, 105 éve született 1921-ben. Megszületett Zsolt István, nemzetközi labdarúgójátékvezető, sportvezető és színházi főügyelő, 105 évvel ezelőtt. Mel Brooks, amerikai színész, rendező, író, kerek 100 évvel ezelőtt született 1926-ban, tehát a Dracula halott és élvezi, mert például az űrgolyók és az ő nevéhez fűződik. Pat Morita, amerikai színész, 94 éve született, hát őt talán mint Mr. Miyagi ismerjük leginkább a karate kölyökből. Megszületett Péter Vladimir, Munkácsi Mihály díjas ötfös és szobrászművész, 79 évvel ezelőtt. Kathy Bates, Oscar díjas amerikai színésznő, rendező pedig 78 éve született. Bécsben 79 éves korában elhunyt gróf Esterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 66 évvel ezelőtt hunyt el. Író András újságíró, az első magyar internetes portál alapító főszerkesztője, 67 éve született 1959-ben. 1977-ben pedig megszületett az amerikai zenész és zeneszerző Mark Sturmerről van szó. Ő leginkább arról ismert, hogy basszusgitáron játszik, méghozzá a Killers együttesben. És hát, ha már Killers, akkor most jöjjön tőlük a Runaways, a basszusgitáron pedig ugye a mai szülinapos Mark Sturmert hallhatjuk.

Na ez volt tehát akkor a Killers, hiszen ugye a basszus gitárosuk ezen a napon ünnepel. Megszületett John Cusack, amerikai színész, producer, 60 évvel ezelőtt született. És ezen a napon történt, amikor megszületett Elon Musk, dél-afrikai származású, amerikai üzletember, feltaláló, Tesla autógyár tulajdonosa többek közt. Elon Musk ma 55 éves, 1971-ben született. A Rigomezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket 1389-ben. Meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 1817-ig, 190 évvel ezelőtt hunyt el. Táncsics Mihály író, politikus 142 évvel ezelőtt hunyt el. És július 28-án történt, amikor megszületett Kulcsár Krisztián, világ és Európa bajnok, olimpiaezüstérmes párbajtőrvívó, sportvezető, 55 évvel ezelőtt. Elhunyt José María Ferreira de Castro, portugál író, 52 évvel ezelőtt. Babicsek Bernát, színész, zenész, harmonika művész, 46 éve született. Boris Christoph, 20. század egyik leghíresebb basszus opera énekese, 33 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon hunyt el Csete György, nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas építészmérnök, 10 évvel ezelőtt, tehát 2016-ban hunyt el. Meghalt Naimányi László, író, díszlettervező, színház és filmrendező, zenész, képző és performance művész, 6 évvel ezelőtt, vagyis 2020-ban. És a mai napon, 1991. június 28-án, tehát 35 évvel ezelőtt Veszprémben megszületett Vastag Tamás, fonogramdíjas magyar énekes színészről van szó. Az X-Faktor című műsor első évada révén vált országosan ismerté. Egyébként Vastag Csaba énekes öccséről van ugye szó. Na jön is akkor Vastag Tamás, Állj meg világ című dalával, aztán pedig kezdődik a Kívánság műsor.

0: A Jata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Kívánságműsor.
0: Na, kezdődik a kívánságműsor itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy a következő két órában önök alakítják a Muravidéki Magyar Rádió zenei kínálatát, és hát ez van két telefonszámunk is. 575-17-18, ugye az egyik. A másik 575-17-18. Akik pedig külföldről szeretnének zeneszámot kérni, 00386, kettő azt kell először tárcsázni. És nézem, Teodor, hogyha van-e telefonálunk, van, bólogat, úgyhogy akkor jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, Sándor, én Szipplementa vagyok, Tónis a mikrosor.
0: Üdvözlet!
2: Én szeretnék meghallgatni a Fenyő Miklóstól valamelyik dalt, úgymond, most nem tudom éppen melyik, de Fenyő Miklóstól szeretnék meghallgatni egy dalt.
0: Fenyő Miklós, rendben, hamarosan akkor szólni
2: és
0: fog majd.
2: És Force, édesanyámmal együtt, és ugye Bedő Tivivel, meg Forcek Varival szeretném meghallgatni.
0: Rendben, hamarosan akkor jön majd még hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot.
0: Szép napot kívánok mi is. Mérjén Hungária fog majd egyébként szólni, akkor Fenyő Miklóstól van, még telefonálunk van. Haló, jó reggelt! Haló, haló! Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Szeretném meghallgatni Kacsor Peritől Szeres, csak ennyit kérek című
0: szám. Kacsor Feri, Szeres, csak ennyit kérek. Rendben, akkor hamarosan ez is jön majd Fenyő Miklós után. Köszönjük szépen, szép napot, jó rádiózást, viszontlátásra. Haló, jó reggelt, következő hallgatónak.
4: Jó reggelt kívánok, Sándor, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
4: Korda Györgytől szeretném meghallgatni az Életem egy szép regény című dalt.
0: Rendben. Korda György, akkor ő is hamarosan itt lesz majd a kívánság műsorban. Köszönjük szépen a hívást, továbbra is jó rádiózást, szép napot köszönöm, kívánunk.
4: Köszönöm szépen, Sándor, önöknek és a rádió hallgatóinak viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Teodor bólogat, ez azt jelenti nekem, hogy van. Még telefonálunk, jó reggelt.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, Sándor, Klári vagyok Szombathelyről. Peresznyén a Zoltánnal, Városmiskén a Klárival. A Püspökmolnáriba ikertestvéremmel együtt szeretnénk meghallgatni Tamás Gábortól, hol vagytok ti jó, régi jó barátok?
0: Rendben, hol vagytok régi jó barátok? Akkor ez is majd hamarosan fel fog csendülni.
5: És mert mindenkinek ajánlom ezt a szép számot, és szép napot kívánok. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen a hívást, mi is szép napot kívánunk. Viszontlátásra. És még egy telefonálom van, úgyhogy akkor jó reggelt.
6: Jó reggelt, Sándor!
0: Üdvözlet!
6: Szeretném kérni ezt a számot, hogy a Fekete Vonat volt részeltő.
0: Rendben, köszönjük szépen köszönöm, akkor a hívást, és hamarosan majd szólni fog a dal. Szép napot, jó rádiózást kívánunk! Viszontlátásra!

0: Adrián érte nekünk, és... illetve... rosszul mondom. Úgy van, hogy Dóra érte nekünk, és Domingo Adriennel együtt szeretnék Söjtörön meghallgatni Halász Judittól a Boldog Születésnapot című dalt. Hát ugye születésnap is volt, úgyhogy akkor szóljon a dal Halász Judittól Boldog Születésnapot, tehát Domingo Adriennek Söjtörre, és hát közben pedig lehet bennünket hívni. 575 17 18 és 575 17 19 külföldről 00 386 2. Azt kell először tárcsázni, sőt, van is telefonálunk, úgyhogy jó reggelt!
1: Üdvözlet, kedves Sándor!
0: Üdvözlet!
1: Én szeretnék még hallgatni. Áld még engem Csongrádi Katától. Szeretnék meghallgatni Erzsivel.
0: Csongrádi Katától, rendben, akkor hamarosan majd érkezik a dal. Köszönjük szépen a hívást!
1: Köszönöm.
0: Szép napot, jó
1: én
0: rádiózást, viszontlátásra! Nem van, még telefonálunk. Halló, halló!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt.
2: Sándor, Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnék meghallgatni a Szívdobbanást a Tolnai Andrástól.
0: Szívdobbanás, rendben, akkor ez a dal is hamarosan majd
2: köszönöm
0: érkezik.
2: Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra.
2: Köszönöm.
0: Nem van, még telefonálunk.
2: Halló,
0: halló!
2: Üdvözlöm, kedves Sándor, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretném meghallgatni azt a gyönyörű slágert, miért múlik el minden, ami szép. Na most nekem a Dupla Kávétól is, a Geri Gábortól, vagy bárkitől csak a dal legyen.
0: Rendben, mindjárt látni fogom.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és minden jót önöknek a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, viszontlátásra.
2: Szép
0: napot kívánok, viszontlátásra.
3: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon, mert...

0: Na, miért múlik el minden, ami szép? A kívánság műsor még nem múlik, hiszen van még bőségesen időnk. Úgyhogy teljesítjük Ilonás Frigyes kérését, akik írtak nekünk, hogy Kovács Katitól a Gyere Szeress című dalt szeretnék meghallgatni, úgyhogy akkor ez mindjárt majd szólni fog is. Meg itt lesz majd az Illés Együttes is. Az Ész a fontos, Nem a haj című dalok fog szólni Marika és Karcsi kérésére. Ha jól látom, akkor van telefonálónk is, úgyhogy haló, jó napot! Vagy jó reggelt!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
1: Üdvözlöm, Sándor, nekünk már kemény nap van.
0: Hát vagyunk néhányan, igen.
1: Bonnie Tyler-től szeretném a Hero-t meghallgatni.
0: Bonnie Tyler és a Hero, meg kéne, hogy legyen ez a dal, meg is van, Theodor bólogat, úgyhogy akkor majd szólni fog hamarosan.
1: Remélem segítünk neki, hogy felépüljön.
0: Bízunk benne.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen a hívást. Szép napot kívánunk. Jó rádiózást. Viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Van. Halló, halló.
2: Jó napot kívánok. Felszer Rudolfné vagyok, Bazsiról. Szeretném kérni az Apostol Együttestől a Harcot feladom című számot.
0: Apostol Együttes, Harcot feladom, rendben, az is akkor majd hamarosan érkezik. Szép napot kívánok ennek is. Viszont hallásra. És van még egy telefonálunk, úgyhogy jó reggelt, egy jó napot.
3: Szép üdvözlet, Sándor, önnek és a Goránnak a stúdióban, az Teoda. Ön családjának és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól, Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, és a viszont hallásra.
0: Tehát akkor Robi is majd hamarosan érkezik. Köszönjük szépen a hívást, jó rádiózás, szép napot kívánok, mi is.
3: Köszönöm szépen.

Marika és Feri kérésére mindjárt érkezik Mátrai Zsuzsától a Szerelmes asszony című dal, utána pedig meghallgatjuk Kovászki meg a Vegától is, meg Horváth Tomás is csatlakozik hozzájuk a Fehér Holló című dalt, ez pedig Brigitta kérte tőlünk az Őrségből.

0: Betty kérésére mindjárt érkezik a Sita a múltban, tehát az Edda lesz itt velünk, és van ugye két telefonszámon 575-1718 és 575-1719. Ezt a két számot lehet akár most is hívni, külföldről pedig ugye úgy, hogy 00-386-2, azt kell először tárcsázni, és van-e telefonálónk? Van, úgyhogy halló, jó napot, vagy jó reggelt!
1: Jó napot kívánok, Sándor!
0: Jó napot!
1: Éva vagyok. Cécsi pártól szeretném meghallgatni Himnusz a nyárhoz című dalt.
0: Himnusz a nyárhoz, Szécsi Pál, rendben, Edda után nagyon akkor érkezik.
1: Köszönöm, viszonthallásra.
0: Köszönjük, szép napot kívánunk önnek is, viszonthallásra.
1: Önöknek is viszonthallásra.
0: És van, amíg telefonálunk van. Halló, halló, jó napot, jó reggelt.
2: Jó napot, jó napot kívánok, Sándor. Túlézi József vagyok Nagykanizsáról. Halló?
0: Igen, figyelünk.
2: Bocsánat, de szeretném kérni a Hooligans együttestől a Mindörökké című számot.
0: Hooligans Mindörökké, rendben, akkor az is hamarosan majd itt lesz velünk, érkezik majd. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép
0: bocsánat. Viszontlátásra. És van még egy telefonálunk. Halló, halló, jó reggelt, vagy jó napot.
3: Jó napot kívánok, szeretném kérni Fényő Miklóstól csak egy kis emlék. Marika volt a Mikronizsáról. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Fenyő Miklós, rendben, akkor ő is hamarosan itt lesz. Köszönjük szépen a hívást, önnek is akkor szép napot kívánunk, és jó rádiózást. No, jöjjenek is akkor a dalok, Edda, Szécsi Pál, Hooligans, Fenyő Miklós. Itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Folytassuk méghozzá egy kéréssel, és ért nekünk Nancs Jenőné, aki azt írja, hogy Magdival, Marikával és Angélával, tehát barátnővel együtt szeretnénk meghallgatni Kacsor Feritől a Szeretem a kék szemedet című dalat. Úgyhogy akkor Kacsor Feri mindjárt érkezik majd. Utána pedig itt lesz velünk nem más, mint az Oszcián, és tőlük a Ha te ott leszel velem című felvételt fogjuk hallani. Ezt egyébként majd Erse kérésére, úgyhogy Kacsor Feri, Oszcián. És van telefonálónk is. Úgyhogy jó napot, vagy talán még jó reggelt.
1: Jó napot kívánok, Sándor. Teri vagyok már Jóifaluból. Én Bangó Margittól szeretném meghallgatni, a jó lenne 120 évig élni.
0: Na, mindjárt utána nézzünk ennek a dalnak. Teodor már dolgozik rajta. Megnézzük, hogyha megvan-e. Bologat, úgyhogy megvan. Érkezik
1: majd
0: hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

Ibolya kérésére érkezik a következő dal, ez pedig a Credence-től lesz, és a Credence együttestől, és a Klapomon piros szegfű című dalt fogjuk hallani. Utána pedig jön majd a következő dal, ami pedig Juna Péter kérésére érkezik majd, ez pedig nem más, mint a Bonnie M és a Rasputin című szám. Úgyhogy jön a Credence, aztán itt lesz Bonnie M.

0: those Russians.
1: Ma nem, és a Rasputin volt, tehát ez, ami szólt. Na, megyünk tovább, méghozzá Sláger Tibó érkezik tőle, pedig egy mix, ezt Győzőné Jutka kérte tőlünk, és hát azt üzeni, hogy mindenki vigyázzon magára ebben a nagy melegben, hát ezt csak csatlakozni tudunk, úgyhogy csak óvatosan, és természetesen sok folyadék, meg ugye árnyék. Tibó pedig mindjárt érkezik, na utána pedig Kalmár Pától jön a Szeressük Egymást Gyerekek című dal, na ezt pedig Tündi kérte tőlünk. És van egy telefonálónk is, mutatja Teodor, úgyhogy jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Foggi vagyok az Őrségből, szeretettel üdvözlöm önöket. Szeretném kérni a Kárpátia Együttestől, ott, ahol zúg az Égy folyó.
1: Kárpáti Együttestől, tehát az ott, ahol zúg az a négy folyó. Rendben, mindjárt következik.
2: Szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok!
2: Ne jönnek a légkondicionálok!
1: Úgy lesz, úgy lesz.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen, viszont szép napot, viszont hallásra. Egyébként Rita is írt nekünk, is ő is kért Kárpátiától egy dalt, úgyhogy akkor neki is szól majd az ott, ahol az zúg az a négy folyó című dal, és közben pedig akkor van még egy telefonálónk. Haló, haló!
3: Szép napot kívánok! Szeretném kérni Kövek a vízparton.
1: Kövek a vízparton? Rendben, akkor az is majd mindjárt
3: Marika
1: szólni
3: voltam
1: fog.
3: Körmendő.
1: Köszönjük szépen,
3: szép
1: Marika
3: napot.
1: Éves. Szép napot kívánunk, visszatallásra! És van még egy telefonálónk. Haló, haló!
4: Üdvözlöm, kedves Sándor! Tornai Andrástól szeretném kérni a Szívdobbanás.
1: Szívdobbanás.
4: Köszönöm.
1: Rendben.
4: Szépen, szép napot.
1: Érkezik majd. Köszönjük szépen, visszatallásra!

a szív vihenni tél. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart soká.

jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

tudja honnan és merről. Most már velem élj, akarom.

tudja honnan és mellől. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízban.

Na, lassan véget ér a kívánság műsor, egy kérést azért még teljesítünk. Ez Kovács Katitól érkezik majd a dal, ugyanis ma nagyon sokan kértek tőlünk Kovács Kati dalt. És hát például megtette ezt Anna is, és azt írta, hogy Kovács Katitól az Add már uram az esőd című dalt, mert ugye náluk már nagyon szükség lenne rá. Hát egyébként ugye másutt is, úgyhogy mindjárt majd következik Kovács Kati dala, de egyébként ugyanezt a dalt kérték még tőlünk, és hát Erika is ezt a dalt kérte, úgyhogy neki is akkor szólni fog, de Máté is kért tőlünk Kovács Kati felvételt, illetve Szilvia is írt nekünk, aki pedig azt is írta, hogy a Szentgyörgyvölgyi otthon lakóival együtt szeretnék meghallgatni, és kolléganővel Kovács Katitól egy dalt. Hát most akkor a Add uram az esőt című lesz, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek megfelel. Ennyi volt akkor már a kívánság műsor, Kovács Kati pedig még jön.

Akik esetleg azon gondolkodnak, hogy meddig tart még ez a hőség, hát olyan sokat már nem kell kibírni, ugyanis úgy tűnik, hogy azért egy-két nap még igen, mert hát ugye ma, holnap, kedden, és akkor még szerdán is azért magas hőmérsékletek lesznek, de szerdán késő délután estére, akkor már érkezik egy kis lehűlés, és utána csütörtöktől már akkor elviselhetőbb hőmérsékletek lesznek, olyan 30 fok körül, vagy kicsit még az alatt is. Tehát ugye addig kell kibírni, addig pedig akkor ugye árnyék és sok folyadék. Mindenképp vigyázzanak magukra. 9:52 perc a pontos, egy kicsit még zenélünk, következő órában pedig érkezik majd az ismeretlen ismerős. Számítunk a figyelmükre.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot. Hamarosan érkezik majd az Ismeretlen Ismerős című műsorunk egy korábbi adásának az ismétlése. 2019. szeptemberében dr. Vas Vilmos háziorvos osztotta meg velünk életének mozzanatait. A beszélgetést Bukovec Éva kolléganőnk készítette. Na és hamarosan érkezik is, de előtte még itt lesz akkor Olajbaja, Öröm és Könny, utána pedig Ismeretlen Ismerős, méghozzá Vas Vilmos. 2019-ben készült a beszélgetés.

0: A Magyar Államalapítás ünnepe augusztus 20-a alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át. Ezt megelőzően 2018-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemtől megkapta a címzetes főorvosi címet. Megalakulásától a Magyar Egészségügyi Társaság muravidéki tagozatát vezeti. A szervezet keretében dr. Tomka Miklós emlékére határon túli tudományos konferenciát szervez. Úgy vélem, nem szükséges tovább szaporítanom a szót, szinte mindenki felismerte mai ismeretlen ismerősünket. Tisztelettel köszöntöm stúdiónkban dr. Vas Vilmost. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ismeretlen ismerős című műsorunk mai vendégével, dr. Vas Vilmossal nem első ízben ülünk stúdiunk mikrofonja előtt e szerepben. 2004. decemberében beszélgettünk, akkor velünk volt dr. úr kedves neje is, Vas Márta. Elmondjam azoknak, akik netán nem tudnák, mindketten Vajdaságból származnak. De hogyha most azt kérdezem, hol a haza? Most már itt a Muravidéken? Ez a haza?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés. Nálam nincs letisztázva. Érzelmileg, igen, én tiszaparti származású vagyok, és mivel korán elvesztettem a családomat, mondhatom, édesapám, édesanyám nagyon fiatalon meghaltak, testvéreim úgy szintén, de még mindig úgy érzem, hogy erős érzelmi szálak kötnek oda.
0: Milyen gyakorisággal tud ellátogatni?
1: Most már talán elég ritkán. Évente egyszer, vagy esetleg kétszer. Általában ugye a halottak napjára minden szentekre akkor szoktunk a temetőt meglátogatni.
0: Doktor úr, ha tehetné, mit hozna ide a Muravidékre Vajdaságból? Nem tudom, így a Tiszát említi, itt van kis Mura, ugye,
1: igen.
0: De ezen kívül nem tudom, mi van olyan, amit az én emlékezetemben ott azok a puszták maradtak, amikor én csak kirándultam.
1: A síkság, a rónaság, a végtelen távolság, ami mondjuk rá a határba, mezőkön az ember lát, esetleg talán mondjuk rá ilyen családi szokásokat, ünnepeket, amit ottan szoktunk megünnepelni a családunkba, azt mondjuk rá itten másképp folynak azok a családi ünnepek.
0: Például melyikek?
1: Hát például a karácsonyi ünnepségek. Azok egy kicsit mások a hagyományok, a szokások a szentestei vacsorával kapcsolatosan, a család összetartásával kapcsolatosan egy kicsit úgy gondolom, hogy itten másabb.
0: Ugye az elmúlt évek során sok minden változott, közben jöttek az unokák is, őket is azért magukra szállítják, amikor Vajdaságba mennek.
1: Most már talán olyan sűrűn nem, de korábban igen, évente jöttek ők is velünk, és nagyon élvezték az ott létet, mert az ugye persze most azért, hogy egy teljesen idegen volt számukra, de azért mégse nem volt idegen, mert ott voltak mondjuk ismerősök, barátokhoz elmentünk, a feleségemnek a testvére az ott él még Zentán, őhozzájuk elmentünk, és akkor természetes otthon érezték magukat ők is, de az utóbbi időben most már mind ritkábban azért, mert hát ők is most már nagyok, és hát sok elfoglaltságuk van az iskolában is, és ezután a délutáni külön aktívkodásuk, amik csoportokra járás, külön foglalkozások, amit mindent vállalnak, és ezért kevesebb idejük van őnekik is, hogy eljöjjönek velünk. Visszakanyarodnák a szokásokra. Tehát mondhatom azt, hogy azokat a szokásokat, amit hoztunk a Vajdaságból, a gyermekkorunkból, azt folytatjuk itt is, és nem csak nálunk, hanem a lányoméknál is, őnáluk is ugyanezek a szokások vannak ünnepnapokon, az ő kis családjukban most már, ugye, és úgy veszem észre, hogy ők is folytassák ezt a hagyományokat.
0: Hatalmas a különbség Vajdaság és Muravidék között, és most itt nem a területre gondolok, hanem inkább így az emberekre.
1: Ezt nem mondhatnám, hogy maga a mentalitásban volnának különbségek. Inkább mondom, ezek az ilyen családi szokások, hagyományok, ezek, amelyik különbség. De a mentalitásban az itteni emberek és az ottaniak között én nagy különbséget nem láttam. Mindenki nyitott. Barátságosak, szeretik a társaságot, befogadók, segítőkészek, úgyhogy itt nem mondhatnám, hogy lenne valami különbség.
0: Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják, tisztelt hallgatóink, aki netán később csatlakozott volna hozzánk, hadd mondjam el neki, hogy Dr. Vazsa Vilmos műsorunk vendége, vele beszélgetünk, ugye így érintettük Vajdaságot, és ugye már az unokákat is. Nekik gyakran úgy felidézte a gyerekkori emlékeket? Egy kicsit azért kalandozzunk vissza a múltba. Milyen volt a gyerekkor Vajdaságban?
1: Én ugye 52-ben születtem, még a múlt században, vagy ezredben, és abban az időben gyermekkoromra emlékezve elég szerényes viszonyok között éltünk, és nem voltak lehetőségek játékokra, vagy iskolai felszerelést. Akkor még csak pár füzetünk volt, egy ceruza és egy törlőgumi, amivel jártunk iskolába. Azzal kezdtük az első osztályt, a betűvetést, az ABC-t és a szorzótábla is az volt, úgyhogy nem úgy, mint a mai nap ez a modern világban, ahol a gyerekeknek minden technikai lehetősége megvan a könnyebb tanulás érdekében. A mai viszonyhoz képest ez itten részben csodálatos, másrészt részben meg gondolom, hogy megterhelő ez a rengeteg információ adat, amivel a gyermekeket már másodikos, harmadikos korban elárasztják az iskolában, és hát magas szintű követelések vannak, ami nekünk abban az időben nem volt.
0: Mennyire voltak szigorúak a tanárok?
1: Gondolom, hogy sokkal szigorúbbak voltak. Most csak egy pillanatnyi emlékezés a 7. osztályban. Mindig jó tanuló voltam, 4-es, 5-ös, és egyik alkalommal a matematika házi feladatot elfelejtettem megcsinálni. És a matematika tanár úr kihívott a táblához, és nem adott föl semmi feladatot, hanem két akkora pofont lekevert, hogy elzsibbadt az arcom, és azt mondta, fiam, most menj a helyedre. Ez a különbség volt akkor és a mostani a oktatási rendszer között, röviden fogalmazva.
0: És mikor fogalmazódott meg önben az, hogy az orvosi pályára lép?
1: Az már nagyon korán, kiskoromban, másodikos, harmadikos elemiskolás voltam, amikor már azt mondtam odahaza édesanyukámnak, hogy én orvos szeretnék lenni, és én orvos akarok lenni. Később aztán mondtam, hogy lehet, hogy ügyvéd leszek, lehet, hogy színész leszek, de az orvosi pálya mellett tartottam ki mindig, és az mellett voltam. Az elemiskola befejeztével, mivel jó tanuló voltam, felvételi vizsga nélkül felvettek zentára az egészségügyi szakközépiskolába, amely nemzetiségi iskola volt, és csak magyar nyelven tanultuk az összes tantárgyot első osztálytól a diploma végzéséig, és utána viszont a Szegedi Orvostudományi Egyetem következett, ahova fölvétellel jutottam be.
0: Van-e valami olyan, ami mondjuk egy kicsit megtorpantja az embert fiatal korában, és azt gondolja, hogy inkább más utat választottam volna, vagy mondjuk én nem tudom elképzelni, mi az, amikor először találkozik az ember a halállal?
1: Most ez egy kicsit komplex kérdés, mert az egyik az, hogy ugye, hogy ezt az orvosi életpályámat választottam, ez kiskoromtól fogva, és mindig ezen az úton haladtam, és számomra nem volt mikor már az egészségügyi szakközépiskolába felvettek, utána már nem volt kérdés számomra, hogy most én más leszek, vagy tehát, hogy nem fogom ezt az utat végigjárni az orvosi hivatás eléréséig, ugye. De a másik viszont a maga az első találkozás a halállal. Hát ez egy nagyon megrendítő, mert az első találkozásom az édesanyám halála volt. Másodikos középiskolás voltam, amikor ő hát rákbetegségben halt meg, és tulajdonképpen ott voltam mellette a halálos ágyánál is, akkor történt. Természetesen ezek érzelmi vonalon futnak, ugye. Itt tulajdonképpen még jobban megerősödött az a gondolat, hogy én orvos leszek, és hogy a betegeket gyógyítsam, amennyire tudom, vagy a tudásomnak megfelelően. És ez mellett kiállok a mai napig, és gondolom életem végéig. Amikor már viszont gyakorló orvos voltam, nem a halál tényével, hanem a halálos betegekkel, mikor szembesültem, akkor mindig úgy gondoltam, hogy van annyi tudásom, lehetőségem, hogy ezen túllépünk, hogy a beteget meggyógyítom, hogy nem következik be az a bizonyos halál vagy vég. Most itten ez nagyon kényes kérdést érintünk, mégpedig ez a morális felelőssége az orvosnak, meddig gyógyítson az orvos, és mikor van az, amikor az embernek el kell fogadni a természet törvényét, a fennhatónak az erejét, hogy itt most már mi is csak emberek vagyunk, és békében, nyugodtan kell elengedni a beteget.
0: Igen, valóban ez olyan kérdés, amely gyakorlatilag talán egy másik műsortartalmát képezni. Úgyhogy lépjünk is egy kicsit előre, de azért még mindig itt maradok én a szakmánál. Első munkahelye?
1: Első munkahelyem az Zentán volt, az egyes egészségházban, a Tiszaparton, 1977. szeptember 5-én kezdtem dolgozni, előtte való nap kaptam meg a doktori diplomámat, és másnap kezdtem a munkát. Elejében szorongás volt, ugye idősebb kollégáktól kérdeztünk gyakorlati tapasztalatokat, tanácsokat, azokkal elláttak bennünket, de a szakma terén nem volt különösebb gond, mert ugye az elméleti tudásunk megvolt, csak a gyakorlatit kellett még hozzá ötvözni, és az nagyon gyorsan jött. Másfél évig dolgoztam Zentán, azután bevonultam a hadsereghez, egy évet töltöttem az újvidéki kaszárnyában, és akkor utána, mikor leszereltem, közben tudtuk meg, és volt lehetőségem a lendvai munkahelyel kapcsolatosan, és akkor egy hónapot még dolgoztam Zentán, és utána átköltöztünk Lendvára, vagyis Dobronakra költöztünk, de hát a lendvai egészségház alkalmazottja voltam.
0: Nehéz döntés volt? Mert ugye akkor már itt vagyunk Muravidéken.
1: Számomra nem volt nehéz döntés, mert én mindig belgyógyász szerettem volna lenni, kardiológus, ez volt az álmom, és mivel az ottani körülmények akkor úgy mutatták, hogy belgyógyász nem fogok lenni Zenta környékén, akkor úgy döntött, hogy ha körzetorvos, családorvos leszek, ami legközelebb van a belgyógyászathoz, akkor én lehetek akárhol. És adódott ez a lehetőség, egy tizedesen volt a katonaságnál, mégpedig Izsakovciról, aki úgy szintén együtt szolgáltuk a katonai szolgálatot, és ő lendvai ösztöndíjas volt, viszont Céljébe költözött, mert ott volt a felesége, és ő adta meg a címet, én írtam a lendvai egészségházba, azok gyorsan válaszoltak még a katonasághoz, és fenntartották a munkahelyet, úgyhogy 1980. május 2-án költöztünk ide Muravidékre, Dobronakra.
0: Hogyan reagált a kedves néhe, amikor hazament és azt mondta, vagy mutatta neki a levelet, hogy no, most aztán mehetünk?
1: Hát ez a dolog már írt korábban is, ugye, mikor én megtudtam, hogy nem lesz lehetőségem ott szakosítást kapni, abban az esetben akkor többször beszélgettünk erről a témáról, és ő akkor már 8 éve dolgozott Zentán a belgyógyászaton, mint nővér, és ő is tanulja volt a bizonyos beszélgetéseknek, és akkor azt mondta, hogy nem szívesen, de család érdekébe vállalja ezt. Már akkor meg volt a Boglárka, 2,5 éves volt, és így családostól költöztünk el.
0: Beszélgetünk Dobronakról, de előtte még hadd kérdezzem meg, hogy amikor idejött Szlovéniába, miért nem választotta akkor a szívéhez közel álló szakosítást? Miért maradt akkor mégis családorvos?
1: Az egyik ok volt talán az anyagi lehetőség, mégpedig, mikor ide költöztünk Dobron, akkor 4 szobás összkomfortos lakást kaptunk, garázsal, központi fűtéssel. A nejem mind védőnő dolgozott dobronaki körzetben, és mondhatom azt, hogy ez az entai viszonyokhoz képest, ahol egy szerény albilletben laktunk, ez messze menően meghaladta azt az elvárást, amit tulajdonképpen vártunk, hogy itt kapunk. Akkor Dobronakon is, még a 80-as időben, ugye a kommunikálási lehetőség, az infrastruktúra, az utak, a telefonhálózat, stb. Még nem volt úgy kiépítve, és én gyakorlatilag éjjel-nappal ott szolgálatban voltam az ottani és a Dobronak körzetbe tartozó betegeknek, Radamos, Göntérháza, Kámaháza, Mószjéről, Kebeléről, Strehovci, Renkovci, és 2 évig mind a 2 rendelőt vezettem, a turnistsait és a dobronaki rendelőt is, úgyhogy akkor a turnistsai körzet is még hozzám tartozott, Nedelica, Gomilica, ezek a területek, és hát munka az rengeteg volt, szinte mondhatom azt, hogy éjjel-nappal dolgozhattunk, és az évek nagyon gyorsan elfutottak, és én maradtam itt. Volt egy lehetőségem, még Boldogút dr. Vucsák Stefán belgyógyász főorvos úrnak az idejében, ő meghívott, hogy szakosítást kínált belgyógyászatból itt, de akkor már úgy gondoltuk, hogy most költöztünk ide, itt telepettünk le, és most újból egy környezetváltozás, máshova költözni, a feleségemnek munkáját biztosítani, ez egy kicsit túl sok lett volna számunkra.
0: De jó is, hogy maradt itt, ugye? Maradt Dobronakon is legyen valóban.
1: Igen.
0: Mi volt az a szokatlan, amikor idejöttek, amivel szembesültek, nem tudom, hogy volt egyáltalán valamilyen, amikor már kezdtek itt élni, hogy noha, hát ezen Igen. a Dobronakon mi is van?
1: Hát az egyik, mondjuk rá, olyan csodálkozva néztük, amikor még szarvasmarhák húzták a kocsit, és azzal mentek ki a mezőre, és ott szántottak, ugye este felé jöttek visszafelé a mezőről az emberek. Ez egy kicsit úgy meglepő volt számunkra. A másik viszont a tájszólás. Az, amit a rendelőben tapasztaltam, hogy bizonyos olyan kifejezéseket használnak, amit vagy nem értek, vagy számomra ismeretlen volt az a kifejezés, ilyen laffan, leffen, ezek a szavak valahogy a számomra olyan furcsák voltak. A másik viszont, hogy ugye én nem ismertem a szlovén nyelvet, én csak szerb-horvátul vagy szerbül tudtam, de mikor ide jöttem, akkor igyekeztem, ugye, és Dobronakon inkább a tájszólás szlovén nyelv van.
0: Igen.
1: Szinte mondhatom azt, hogy annak idején meg tudtam különböztetni, hogy most Strehovciról jött az a beteg, vagy Turnistsáról, vagy Kebeléről jött. Mert mindenki egy bizonyos kiejtéssel, másképp, más hangsúllyal fejezték ki ugyanazokat a szavakat. Most itt volt egy érdekes történetem, amikor Kebeléről egy idősebb betegem, nénike volt, és akkor azt mondta, hogy Boli me csunta. És én néztem nagyokat, és kérdezem, hogy mi, és megint ugyanezt elmondja, és én magamban mondom azt, hogy csont, azt tudom, hogy magyarul mit jelent, de hogy szlovénul mit jelent a csunta, azt nem tudom. És akkor megkérdeztem a nővérkét, és azt mondja, a doktor úr maga nem tud magyarul, hogy mit jelent a csont. Hát mondom, azt tudom. Tehát azt mondja, kérem szépen, hát ezt magyarul mondja a kebelei nénike, hogy Boli me csunta. Igen, és ez mondjuk rá egy kicsit olyan érdekesség a számomra, hogy tájszólás szempontjából.
0: Most már talán annyira nem, de néhány évtizeddel ezelőtt úgy bebekopogtak a betegek az otthon ajtaján, amikor úgy gondolták, hogy na most nekem szükség van egy orvosra, vagy akár a nővérre?
1: 10 évig még Dobronakon voltam, akkor mondhatom azt, hogy szinte napi szinten volt, függetlenül attól, hogy én is ugye Lendvárra jártam ügyelni, de említettem a kommunikációs, az útviszonyokat, stb. És több, mint valószínű, pláne, hogyha sürgős eset volt, akkor nem volt idő, hogy Lendvárra szaladjonak, hanem akkor hozzánk igenis bekopogtak. Sőt, volt egy kicsit kellemetlen szituációm, amit úgy szintén ügyelet alatt értesítettek, hogy édesapám meghalt, és akkor hazamentem, és készülődtünk, és közben jött egy beteg, és bekopogtatott, vagyis a férje bekopogtatott, és keresi az orvost, és hogy kellene sürgősen, és a nejem kiment, és mondta, hogy ne haragudjon, hívják az ügyeletes orvost, mert a doktor úrnak most jelentették, hogy meghalt az apukája. Azt mondja, fogadja részvétem, de jöjjön ki a feleségemhez. No, de ettől függetlenül bármikor a nap 24 órájában volt eset, és nagyon szívesen, segítőkészen, és szaladtam, és segítettem Dobronakon, mikor még ott dolgoztam. Most már ugye teljesen mások a viszonyok, mivel elsősorban kiépítették a sürgős betegellátó központokat, aminek megfelelő felszerelési háttere is van, tehát vannak ezek a rohamkocsiktól kezdve, a defibrillátorok, ami mondjuk egy családorvosi rendelőbe defibrillátor az nincs, ugye, és gyorsabb, szakszerűbb ellátást tudnak kapni a sürgős beteg ellátási rendszeren keresztül, mint csak úgy, hogy most bekopogunk egy orvoshoz, és áthívjuk segítségre.
0: De mi emberek olyan lehetetlenek vagyunk, hogyha orvossal találkozunk, baráti kör, ismerősök, vagy legyen az csak az utcán, mindenki azonnal el akarja mondani, hogy mi a baja, igaz?
1: Ez így van.
0: Hogy ez miért van meg bennünk, ezt én nem tudom, de valahogy ez...
1: Hát ezt talán gondolom, hogy...
0: Így megszokta, doktor?
1: Hogy minden, én ezt megszoktam. Pár szóba akkor röviden elmondom, vagy tájékoztatom, informálom azzal a dologgal kapcsolatosan, és akkor vagy az van, hogy megerősítem azt, amit esetleg gondoltak, vagy pedig a tévhitet, félelmet akkor egy kicsit elodázzuk, hogy nem szükséges annyira félni bizonyos esetekben.
0: Igen, mert ugye ezt többször hallottam jó magam is, hogy nagyon sokszor többet ér az a jó szó, mint egy gyógyszer, úgyhogy csak arra van szüksége az adott személynek, hogy valaki foglalkozzon vele.
1: Hát igen, sokszor kell egy kis lelki támasz is. Igen.
0: Baráti kör gyorsan kialakult itt a Muravidéken, Dobronak, Lendva, Muraszombat gondolom, mert azért voltak már akkor itt családok.
1: Igen. Hát a kezdetben, az első évben olyan gyorsan nem alakultak ki, ugye, mert az ember nem is vagyunk olyan típusúak, hogy most gyorsan barátságot kössünk, meg el voltunk nagyon foglalva, ugye, teljesen új környezet, kisgyermek, akkor a második évben megszületett a fiunk is, és ez mind a családot azért elég jó elfoglalta, vagyis bennünket, úgy a feleségemet, mint engem is, és olyan gyorsan nem alakult ki barátság, inkább a később már, mikor már a gyermekek is nagyobbak voltak, több szabadidőnk volt, akkor alakult ki. És természetes, mint mindenütt, ez én azt hiszem egy ilyen normális folyamat, hogy azokkal a kollégákkal, kolléganőkkel, akik úgy szintén Vajdaságból ide származottak, vagy ide jöttek, ide költöztek, itt dolgoznak, és akkor ővelük próbáltuk ezeket a baráti kapcsolatokat kifejleszteni. Több mint valószínű az, hogy ugye az ember elköltözik, és a család a régi barátokat mind ott hagyja, és azért hát nekünk is szükség van kis társadalmi életre, barátságra, szórakozásra, és akkor keressük azokat az embereket, azokat a kapcsolatokat, ahol hasonló mentalitású, hasonló életvitelű gondolkozású kollégák, kolléganők, barátok vannak.
0: Majd beszélgetünk a színházról is, mert szeretnek színházba járni, szinte ott vannak minden helyi rendezvényen, de most kis szünetet tartunk, és még visszajövünk.

0: Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják, tisztelt hallgatóink, és műsorunk vendége dr. Vas Vilmos. Nos, tehát oda jutottunk ugye már, hogy a rendezvények, színház, szeretnek járni ezekre a helyekre. Dobronakon szintén valamennyi rendezvényen ott vannak. Fiatal korában is így vonzódott ezekhez a helyekhez, szerette így az előadásokat?
1: Igen. Hát a színház iránti szeretet az gyakorlatilag középiskolából indul, mert Zentán az egészségügyi szakközépiskolában, amikor jártunk, volt egy csodálatos magyar tanárnőnk, aki mindig szervezte a diákokat kedvezményes áron, hogy el tudtunk menni a színházba. És ott állandó színházba járók voltunk, bár is én az voltam, voltunk még egy páran, és nekünk mindig volt a színházba jegy kedvezményes áron, és szinte minden előadást megnéztünk. Most úgy pillanatnyilag emlékszek, még a Zentai Színházban láttam a Honti Hannát.
0: Ó, azért ez, az gyönyörű.
1: Igen.
0: Egy élmény valószínűleg.
1: Igen, igen. És onnantól kezdve gyakorlatilag ez a színház iránti szeretet, és ez bennünk van, és hát nagyon feleségemmel együtt szinte minden előadáson ott vagyok. Vagy a Dobronaki, vagy a Lendvai Színház előadásra. Zalaegerszegre szoktunk néha elmenni, úgyhogy...
0: És van még egy terület, amelybe úgy idézőjelbe teszem bele Kóstot, nagy színház, ugye a politika területe, ott is aktív volt egy ideig. Mi indította erre, mi ösztönözte, hogy megpróbálja?
1: Hát elsősorban, mivel ugye Dobronak akkor még a 93-as, 4-es években elég hát fejletlen volt, akkor még az önkormányzatok megalakulásakor az első alkalommal még Dobronak nem volt külön önálló önkormányzat, hanem a Lendvai önkormányzathoz tartozott, és egy kicsit úgy éreztem, hogy talán másodlagos pozícióba volt helyezve Dobronak, a Lendvához viszonyítva, és mikor megalakult a Dobronaki önkormányzat, akkor próbáltam azt, hogy hát talán én is valamit tudnák a közös érdekében a politika terén is tenni. Az viszont természetes, hogy a politika az egy nagy kérdés és nagy kihívás is, és a pártoknak az egymás közti erőpróbájáról van szó, és valahogy én mindig úgy volt, hogy az életem folyamán a szülői, családi megélt viszonyokról, vagy kapcsolatokról, hát olyan irányba tartottam magam, vagy inkább jobboldali felé gondolkoztam, és mivel a választásokon mindig a jobb oldal opozícióban volt, én akkor mindig opozícióban voltam, és gondoltam, hogy talán így is tudnák valamit segíteni. Biztos, hogy valamit azért a véleményeim ezek számítottak, de eredményt sajnos nem tudtunk elérni. De hát a politika ilyen, ezt el kell fogadni.
0: Visszavonult, most már aktívan nem politizál?
1: Nem. Teljesen visszavonultam, mégpedig akkor, amikor még tanácstag voltam, és a Lendvai Egészségház tanácsába kellett a községeknek küldöttet javasolni, és természetes, hogy egyedül voltam orvos a tanácsban. Én úgy gondoltam és el is vártam a józan ész szerint, hogy engemet választanak be, de közben nem engemet választottak be, hanem egy más valakit, akinek nagyon messze volt az egészségügyhöz, de mégis politikai szempontból lehet, hogy ő jobban érdekelt volt a Lendvai Egészségház tanácsába, hogy szerepet vállaljon. És akkor én azt mondtam, hogy tehát ha csak eddig terjed mindenkinek a gondolata, és a véleménye, akkor én nekem itt nincs mit keresni, és akkor elvonultam, és visszavonultam a politikából.
0: De azért úgy kíséri, hogy mitől
1: a természetes szintére. Persze, természetes, hogy kíséri minden aktuális politikai események országos szinten, meg vannak a vélemények.
0: Meg is vitatja a dolgokat.
1: Megvitatom, igen. Igen, vannak egy kis körök, ahol megvitatjuk ezeket.
0: Úgyhogy nem a kedves feleség.
1: Nem, nem. Az mentesülettől.
0: Folyamatosan segít az emberek. De mi történik akkor, mikor ön is megbetegszik? Ugyan hova fordul egy orvos, amikor beteg?
1: No, ebből volt gyakorlati tapasztalatom. Elsősorban, mikor lebetegszem, akkor az első gondolatom mindig az, hogy hogy tudok elmenni dolgozni. Bírok-e dolgozni, vagy nem bírok-e dolgozni? És természetes attól függ, hogy mi a diagnózis, attól függően nagyon sokszor betegen gyógyszerrel a zsebbe, és ott ülök a rendelőbe, és dolgozom.
0: Nagyon rendetlen páciens ezek szerint.
1: Igen. Igen. Viszont amikor 12-3 éve, amikor volt egy komoly gondom a szememmel, akkor igenis lelkileg is nagyon megviselt, mert nem mindegy, hogy az ember hogy lát, és mennyire lát, és el tudja majd végezni a teendőket, és akkor viszont én is fordultam kollégákhoz, és hát hálá Istennek szívesen, és sikeresen segítettek.
0: Gasztronómia, Muravidék. Mi a kedvence itt Muravidéken az étel különlegességek sorában, vagyis hát nem különlegességek, hanem hagyományos ételek sorában?
1: Hát most elsősorban megemlítenék ma tök magolajat, ami mondjuk rá Vajdaságban nem volt. Elejében nagyon furcsa volt, hogy egy saláta, vagy akármilyen salátát készítve is tök magolajat, kicsit zöldes szín volt, talán a színe volt az, ami egy kicsit úgy tartózkodtam tőle, de nagyon gyorsan megszoktuk, mert nagyon finom és kellemes ízű. Ez mondjuk rá a Muravidék jellegzetessége, és hát nem mondom a napi, de minden másnapi fogyasztás. Tehát, hogy a napi étrendben benne van. Bogrács az is úgy szintén, ami Muravidéki jellegzetesség. A százrétű béles. Ez mondjuk rá másod ilyenekkel nem lehet találkozni, ez egy nagyon finom. Akkor a hajdinyakása, az mind köretnek, az is nagyon finom, úgyhogy ezek azok a különlegességek, ami a Muravidéken számomra, de nagyon finom és nagyon szeretjük.
0: És most akkor feltezem azt a kérdést, amellyel megbíztak a munkatársnőim, hogy ezt mindenképpen meg kell kérdeznem a doktor úrtól. Itt sorolja nekem a jobbnál jobb ételeket, és még mindig ilyen fit. Most ez a géneknek köszönhető, vagy nyitán valamilyen külön étrendnek?
1: Hát mondjuk rá, többen úgy mondják, hogy ja, ti még nem is őszűsz, mások azt mondják, hogy talán parókát hordasz, vagy fested a hajadat. Nem. Ez úgy gondolom, hogy genetika. Tehát ezt én a szüleimtől hoztam, hogy így nézek ki, így gondolom. A másik része viszont azért egy kicsit korlátozok az ételfogyasztásnál is. Azért ráfigyelek, hogy mennyit, és mikor, és mit eszek. Tehát a sok szénhidrátos dolgokat, kenyérből próbálok minél kevesebbet enni. No most ez nem jelenti, hogy a kocsonyát én nem eszem meg, én is szeretem, és megeszem karácsonykor vagy újévkor, de aztán többet egész évben nem. Tehát egyszer-kétszer évente, ami a nagy kihívások, ínyenségek, azt én is ugyanúgy megeszem.
0: A finomlendvai borok, vagy a dobrnaki borok, ugye azok felkerülnek az asztalra?
1: Igen, felkerülnek, csak nem rendszeresen. Időnként valami ünnepség van, vagy összejövetel, családi, baráti összejövetel, akkor igen, én is egy-két pohár, három pohár finom bort természetes, hogy elfogyasztok. Meg itt-ott nagyon finom barackpálinka. Igen, vajdasági barackpálinka, 03, mondjuk rá egy ebéd előtt, vasárnapi ebéd előtt, hébe-hóba, vagy egy ilyen, mondom, családi összejövetel, vagy pedig baráti, vagy egy születésnap alkalmával, akkor ezt én is szívesen elfogyasztom.
0: És mi jelenti az ön számára a valódi kikapcsolódás?
1: Az utazás.
0: Mely irányba?
1: Az utazás az, mert ott érzem talán, hogy egy kicsit elrugaszkodok az orvostudománytól, elrugaszkodok az orvos kötelezettségétől, és akkor mind hétköznapi ember élem meg a napjaimat utazás alkalmába. Elég sokat szoktunk utazni, van egy bizonyos baráti kör, akikkel együtt szoktunk időnként, nem mindig, de időnként utazni. Néha van ez ilyen szakmai utazások is beletartoznak. Merre utazok? Hát Kárpát-medencét azt már összeutaztuk Felvidéken, például tavasszal csak a feleségemmel elmentünk Felvidékre, Kassa, a felvidéki várakat összejártuk, és ez egy jó pihenés volt, kikapcsolódás. Akkor, nem tudom én, Írországban nem régen jártunk, valamikor régen jártunk Kínába, Amerikába, Kanadába.
0: És a kérdésre, hogy ha újból kezdhetni, ugyanezt az utat választaná, Muravidéket választaná, mit válaszolva?
1: Ugyanezt választanám, és Dobronakot választanám. Most már ugye ilyen idős korban egy kicsit eljátszunk bizonyos gondolatokkal, hogy az élet nem végtelen, és hát családon belül bizonyos dolgokat alkalomattán megbeszélünk, és hát mondják ugye a fiam és a lányom is, jaj apu, hát mit, hát ilyen butaságokat mondasz, hát mondom, nem. Természet törvénye, aki egyszer megszületett, majd valamikor el fog távozni, és hát ezekkel a gondolatokkal is én azt mondom, hogy én ezt választanám, és Dobronakot választanám. Akkor, mikor idejöttünk, volt lehetőség Cserencsócra, Turnissára vagy Dobronakra, hogy menjünk. Mind a három helyen üres orvosi állások voltak lakással, és valahogy úgy döntöttünk, hogy Dobronak is, jó döntöttünk, úgy gondolom.
0: Örülök neki, és gondolom, hogy nagyon sok Dobronak is ezt örömmel hallja, és azt kívánom, doktor úr, hogy valóban élvezzék az életet Dobronakon, az éveket, a napokat Dobronakon, sokat-sokat utazzanak, és egyben köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy ellátogatott a stúdiónkba, és egy legközelebbi alkalomkor majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Gondolom, hogy ön ad rá okot.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunk vendége dr. Vas Vilmos volt. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket, és egyben további kellemes vasárnapot, kellemes időtöltést kívánok. Ezzel a műsorral, mint tudják, a következő hónap utolsó vasárnapján jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

hol a kéz, a gét, s csak azért, hol a tér, ahol a fény.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

Az volt a Hooligans, és hát különleges fotók jelentek meg Fenyő Miklós hivatalos Facebook oldalán, amelyet halála után is folyamatosan kezelnek és frissítenek, hogy életben tartsák a legendás zenész emlékét. Ezúttal egy igazán szívhez szóló rajongói alkotást mutattak be, egy kreatív legoépítő a Hungária fénykorát idézte meg lenyűgöző részletességgel. Fenyő Miklós mellett Novai Gábor, Dolly és Szikora Robert Lego figurái is helyet kaptak. Legendás zenekar tagja egy piros emeletes buszon ragadtak mikrofont, miközben előttük egy hamisítatlan rock'n'roll életkép bontakozik ki. Parketten korhű ruhánkba öltöztetett párok ropják a táncot, színpad körül pedig zongora, gitár, szaxofon, DJ pult, operatőr és a számtalan apró kellék idézi meg az 1960-as és 70-es évek hangulatát. Az alkotó legkisebb részletekre is odafigyelt, így a jelenet szinte megelevenedik a szemünk előtt. A képekhez a következő szöveg került, legendák a legendás építőjátékból. Igazi Frankó Jampec paradicsom. Egy kedves ismerős készítette. A kommentelők pedig tetszését egyértelműen elnyerte az alkotás, és hát Fenyő Miklós hivatalos Facebook oldalán meg is lehet tekinteni a képeket, és hát ugye a Lego készítők ilyenre is képesek, és hát tényleg szép munka. Menjünk tovább egy kis zenével, Gáspár Laciék jönnek meg, Zalatna és Harolta Cini is itt lesz.

Mindkét csapat számára kedvező 3-3-as döntetlennel, Ausztria és Algéria is csatlakozott a már korábban továbbjutott Argentínához a labdarúgó világbajnokság J csoportjának utolsó harmadik fordulójában. A címvédő dél-amerikaiak tartalékos összeállításban is 3-1-re vertik az újonc és pont nélkül búcsúzó Jordániát, csereként beszálló Lionel Messi 29. VB meccsével és 19. VB góljával azonban még így is tovább javította a saját rekordját, sőt, egymás követő 7 világbajnoki mérkőzésen szerzett gólt, ami szintén rekord. Na de visszatérve egy kicsit az Ausztria-Algéria mérkőzéshez. Ugyanis a 444-nél kerítették elő, hogy nem sok jót ígért előzetesen, hogy egy döntetlennel mindkét csapat tovább jut a 32 közé az Algéria-Ausztria meccsen. Ezért a spikás a párosítás, mert 1982-es világbajnokságon éppen Algéria lett a nagy vesztes egy olyan meccsnek, ahol egy közös megegyezéses eredmény mindkét csapatnak jó volt. Éppen Ausztria volt ebben az egyik partner, a másik Németország. Akkor még nem egy időben rendezték az utolsó csoportköröket a meccsek, illetve egy utolsó csoportkörben a meccseket, a korábbi eredmények alapján pedig pontosan lehetett tudni, hogy egy 1-0-ás német győzelemmel Ausztria és az NSK is tovább megy. Algéria pedig kiesik. Na pont ennyi lett az eredmény, a meccs pedig Gioni szégyenként vonult be a foci történelembe. A FIFA miatt döntött egyébként úgy, hogy ezután egy időben rendezik meg az utolsó meccseket a csoportkörben. És hát érdekesen alakult, ugye a 94. percben ott volt egy gól, amikor 3-2 lett a mérkőzés állása, és hát ezzel akkor ugye Algéria második lett volna. Viszont az nekik annyira nem lett volna jó, mert ugye akkor a következő fordulóban, a kieséses szakaszban Spanyolország jön szembe. Ezért a 96. percben kaptak egy gólt, ilyen is előfordul, és akkor 3-3 lett ezzel Algéria. A harmadik lett a csoportban, tovább jutott és örülnek, mert ugye nem a spanyolokkal kell meccselniük, hanem Svájccal, habár Svájc sem rossz, ugye, de másik oldalról pedig az osztrákok is örülnek, mert tovább jutottak, és lesz egy kikivetsük méghozzá a spanyolokkal. Hát vannak ilyen történetek is a fociban. 11:26 perc a pontos idő, Koncz Zsuzsa jön, Olaj Buja, meg itt lesz Elton John.

A Mercedes-es George Russell nyerte ugye a Forma 1-es osztrák nagydíj időmérőjét, ezzel idén a negyedik, pályafutása során pedig 9. alkalommal indulhat az élről a 28 esztendős versenyző. A második helyen a Ferrari Charles Leclerc ért be, míg harmadikként csapattársa Lewis Hamilton indulhat majd a vasárnap. Egyébként 15 órakor kezdődik a verseny. Tehát, hogy az elsősorban George Russell és Charles Leclerc, második sor Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli. Harmadik sor Max Verstappen, Lando Norris. Negyedik sor Oscar Piastri, Isaac Hadjar, ötödik sor Liam Lawson és Arvin Lindblad. És akkor így tovább Nico Hülkenberg például a hetedik sorban van, csak hogy így említsük meg érdekességként. Vagy mondjuk Valtteri Bottas a tizedik, Fernando Alonso pedig az utolsó 11. sorban van, mögötte csak Lance Stroll lesz. Mi pedig ismételten zenével folytatjuk, abban érkezik, meg itt lesz a United.

No, koktél című dal volt ez a United-től. Hát egyébként ilyenkor is kell azért folyadékot fogyasztani, de nem feltétlenül koktélt, inkább vizet, ásványvizet, és arra is azért ügyeljünk, hogy az elektrolitokat pótoljuk, tehát ugye magnézium, kálium, nátrium, ezekre azért oda kell figyelni, főleg ilyen hőségben, ami pedig még egy ideig ki fog tartani, aztán szerdán még meleg lesz, de aztán utána érkeznek a felhők, meg a zápor zivatar, legalábbis ezt mondják még mindig a meteorológusok. Aztán úgy tűnik, hogy csütörtöktől már sokkal kellemesebb hőmérsékletek lesznek, 27-28-29 fokokra lehet majd számítani. De ez még csütörtök, addig ki kell bírni, úgyhogy sok árnyék, pihenés és sok folyadék fogyasztása. Tehát egyébként pedig nyár van. Németh Róbert és Petruska közös dalának is ez a címe.

11:50 pontos, de hát a nyár van című dal volt, amit hallhattunk itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és hát ugye nyár van, és akkor viselkedjünk is úgy, hogy a nyár van, maradjunk árnyékon, és hallgassunk Moravidéki Magyar Rádiót, főleg délután, mert akkor jó társaságban lesznek Gönc Tavarával, ugyanis Vidéki Magyar Rádiót, főleg délután, mert akkor jó társaságban lesznek Gönc Tavarával, ugyanis itt lesz önökkel. Na, a délelőtti csapat pedig

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Citromízű banán, ez volt a 100 Folk Celsius dal. Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió, és bár az iménti dal a 100 Folk Celsiustól szólt, hát azért érdemes megemlíteni, hogy nálunk meg olyan érzés van, mintha 100 fok Celsius lenne, annak ellenére, hogy csak 32 van itt lentván. Ugyanis ma is hát erőteljesen süt a nap, ugye forrók a napsugarak, úgyhogy továbbra is az ajánlott, hogy ugye a következő órákban talán mondhatni olyan 3-4 óráig inkább ne tartózkodjunk a napon, maradjunk árnyékban, és még jobb, hogyha inkább a lakásban, házban maradunk, az meg már persze a haba tortán, hogyha van otthon klímaberendezés, és még azzal is tudjuk pluszban hűteni a lakást. Egyébként továbbra is narancssárga figyelmeztetés jelzés van Szlovénia északi részén, a déli részen pedig már ugye a vörös, de ez minket nem fog megállítani abban, hogy ezt a vasárnap délutánt jó hangulatban töltsük el. Egyébként 12 óra 16 perc a pontos idő, június 28-a van, és ahogy azt már említettük, vasárnap. Egyébként azoknak, akik most ebédeznek, azoknak jó étvágyat az ebédhez, akik már megebédeltek, azoknak kellemes pihenést, na meg csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, ugyanis a délutáni műsor folyamán hát rengeteg jobbnál jobb zene várja majd önöket, amiket egyébként a mai hangtechnikus kolléga Györkös Górán válogat, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. A tehetik, tartsanak velünk, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, és ugye fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy azért figyeljenek a saját maguk egészségére is ebben a meleg, tikkasztó hőségben. Na, minden esetre zenével folytatjuk, érkezik a Kontrabant és a Prekmurje, Moje Prekmurje.
1: Nincsen semmim, de én vagyok a

László Attilától szólt a dal, az amíg van kire várna, mert mi pedig folytatjuk a Mazamata X-el és az Imádom a főztetett mamával. Na meg utána várja önöket a mai Szóvá teszem adása is, úgyhogy tartsanak a folytatásban is az MMR-rel.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Szóvá teszem. Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink! Sokak nagy örömére véget ért a tanév. Van, aki elégedetten kezdi a nyári szünetet, vannak azonban olyanok is, akikre még vár egy kis tennivaló. Egy azonban biztos. A gyerekek, akár a felnőttek is elfáradtak a tanév során. Az ő életüket is a reggeli kelés, az állandó készenlét, az órarend, aztán a délutáni tevékenységek, programok töltik ki. Általában még a hétvégék sem a nyugodt pihenésről szólnak, hiszen akkor is vannak versenyek, családi programok és mi egymás. Bár ezek mind fontosak a fejlődésük szempontjából, hosszú hónapok után mégis természetes igény, hogy egy időre kiszabaduljanak a kötöttségek közül. A szabad játék, a kötetlen családi együttlétek, vagy akár a semmittevés is hozzájárul a testi-lelki regenerálódáshoz. A gyermekek ilyenkor dolgozzák fel az év során szerzett élményeiket, és fejlesztik kreativitásukat. Még egy óvodás gyereknek is szüksége van egy kis kikapcsolódásra, néhány olyan hétre, amikor nem kell korán kelni, tartani magát a napirendhez, rohanni az oviba és más foglalkozásokra, szabályoknak megfelelni. Amikor nem kell folytonos készenlétben lenni. Igaz, hogy a nyár is számos érdekes programot tartogat, főleg az iskolások, egyetemisták részére. Táborok, fesztiválok sokasága várja őket, esetleg diákmunkát is lehet vállalni. Fontos azonban arra is odafigyelni, hogy jusson idő a pihenésre is. A tizenévesek már boldogulnak egyedül is otthon, a kisebbeknél pedig nagy segítség lehet az, ha besegítenek a nagyszülők. Igazán szerencsés helyzetben vannak azok a családok, ahol a nagyszülők aktívan részt tudnak venni az unokák nyári felügyeletében. A nagyszülőknél töltött idő olyan élményeket nyújthat, amelyeket semmilyen tábor vagy szervezett program nem tud pótolni. A közös sütés-főzés, kertészkedés, beszélgetések olyan emlékeket teremtenek, amelyek egy életre szólnak. Ennek a kapcsolatnak ráadásul kölcsönösen pozitív hatásai vannak. Az unokák számára a nagyszülők a családi történetek, hagyományok és értékek közvetítői. A nagyszülők számára pedig az unokákkal való foglalkozás gyakran új energiát, célt és örömforrást jelent. Több kutatás igazolja, hogy az unokákkal töltött idő segíthet megőrizni a szellemi frissességet. Nehézségekbe azok a családok ütköznek, ahol a nagyszülők is még dolgoznak, vagy az egészségügyi állapotuk nem teszi lehetővé a segítségnyújtást, távol laknak, illetve már nem élnek. A dolgozó szülők ugyanis ritka esetben tudnak egy-két hónapot otthon tölteni. Megoldás lehet az, ha a szülők felváltva vesznek ki szabadságot, ami a családi élet szempontjából nem a legszerencsésebb megoldás, hiszen így mindig csak a család egy része van együtt. Többek közt ilyenkor is ráeszmélünk arra, hogy milyen kár, hogy a nagy családok helyett mostanában az úgynevezett nukleáris családok dominálnak. A tágabb rokonság helyett napjainkban a gyerekek közvetlen nevelését a szülők egyedül vállalják. A rokonság már nincs jelen olyan aktívan ebben a folyamatban, mint korábban. Ennek következtében a nyári szünetben is nagy problémát jelenthet a gyermekek felügyelete. Bárhogy is van, tartsuk szem előtt, hogy a legkisebb gyerekeket is hagyni kell pihenni, álmodozni, felfedezni a világot a saját tempójukban. A pihenés alapvető szükséglet. Ahogyan a felnőtteknek jár a szabadság és a feltöltődés lehetősége, úgy a gyerekeknek is szükségük van arra, hogy a nyár valóban a kikapcsolódásról szóljon. A szabad játékkal eltöltött nyári napok nem elvesztegetett időt jelentenek, hanem a fejlődés, az érzelmi egyensúly és a családi kapcsolatok erősödésének fontos időszakát. A pihenés mindenkinek jár, és talán éppen a gyerekek azok, akiknek a legnagyobb szükségük van erre.
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matko Zsuzsa felső lakosból. Temetése június 29-én hétfőn 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére vagy más jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matko Zsuzsa felső lakosból. Temetése június 29-én hétfőn 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére vagy más jótékony célra ajánlják fel.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
0: Köszöntöm a hallgatókat! Majmok, tevék, alpakák és teknősök várják a látogatókat Kámaházán, ahol Cigán Teodor megnyitotta magánállatkertjét. A főszerep ugyan a majmoké, de az állatkert legfontosabb küldetése a veszélyeztetett állatfajok megőrzése. A megnyitó ráadásul jótékonysági célt is szolgált. A belépőkből befolyt összeget Teo egy génterápiára váró kisfiú kezelésének támogatására ajánlotta fel.
3: Ha valaki Kámaházára érkezik, elsőként nem a tevéket vagy az alpakákat látja meg, hanem a majmokat hallja. Nem véletlenül. A Zokámóci, illetve a Kámaházi állatkert legnagyobb büszkesége az 50 főemlős, amelyek 7 különböző fajhoz tartoznak. Ezek többsége veszélyeztetett, az állatkert pedig egy nemzetközi fajmegőrzési program részeként működik. Cigán Teodorral, az állatkert alapítójával beszélgettünk arról, hogyan valósult meg régi álma.
4: Hát már pár éve van majmok, de bejöttem a állatkerti tagságba, úgyhogy ezek az állatok, amik itt vannak, ezek veszélyes faj, és a vadonba vissza lesznek később engedve. Én vagyok a Liblona mellett az egyetlen állatkert, kategória A, úgyhogy ez sok engedély kell és minden. Ehhez.
3: És hogy szerezte meg ezeket az engedélyeket?
4: Hát ez nagyon nehéz volt, több mint 10 évig tartott, hogy megkaptam az engedélyeket. Nekem 7 fajta majom van, összesen 50 majom van. Bráza majom, nagyon ritka faj, kapuci majom, 2 fajta kapuci majom, egyik nagyon ritka, csak 3 állatkertnek van az Európában. Vadonban a kühatak, berber majom, resus majom, pávian, javani makák, 7 fajta van.
3: És a majomok mellett milyen állatokat találhatunk még?
4: Vannak még teknősbékák, tevék és alpakák.
3: És hogy jött az az ötlet, hogy bővíti az állatkertet?
4: Hát minden éven új fajta szok jönni. Úgyhogy még minden éven nekem az a célom, hogy pár fajta majmot vissza a vadonba engedek. Ezen az éven jöttek új majomfaj Prágából, braza majmok, ezen az éven jönnek meg szemírek, meg lemúrok.
3: És a tevék azok honnan érkeztek?
4: Németből és Osszékből, állatkertből. Minden állatot, amit hozok, az állatkertből kell, hogy legyen, én is állatkert vagyok, betegség miatt. Úgyhogy privátból állatot nem hozhatok, csak állatkertből. Mert ez a koordinátus van, minden fajra koordinátus van, és amikor nekem kis majom van, akkor mindjárt jelentem neki. Például most mentek Bukarestre állatkertbe, páviánok, hogy tiszta vére legyen. Úgyhogy később vissza lehet őket szaporítani a vadonba is.
3: Az állatok gondozása egésznapos feladat. A majmok különösen érzékenyek, ezért folyamatos odafigyelést és szakszerű ellátást igényelnek.
4: Szeretnek nagyon betegek lenni, úgyhogy van állatorvosnőm, mert megkapják az betegségek, mint az emberek. A táplálkozásig vannak brikettek, épp majmoknak, gyümölcsök, krumplit főzünk nekik, tészták, vitaminokat. Úgyhogy nem tartott mindenki itton majmokat. Minden majom, kalitkát, az minden éven 2-3-szor újítani kell, mert mindent tönkre tesznek. Úgyhogy ez. Mert csak nem olyan, hogy az ember megkapja az állatok, és miután tenyésztél, hanem kijönnek a komité, megnézi, ha lehet őket tenyészteni, ha jól meg van csinálva, ha meg van az etetés, minden megcsinálva. Ha meg van az állatorvosnő, és minden. kuvért vesznek, hogy az állatok nem betegek.
3: És van-e valamilyen különféle ezen kívül tartási mód, amire oda kell figyelni?
4: Vitaminoknak kell, hogy legyen. Mert vannak olyan majomfaj, ez a braza, világítás miatt. Télen nincs olyan világítás, és nagyon meleg el nekik télen. Úgyhogy ezek már...
3: És ugye most nagyon meleg van, nyár van. Ilyenkor hol vannak az állatok?
4: Kint is bent. Van mindenhol víz megcsinálva, hogy spürcelenek a víz.
3: Mondta Cigán Teodor. Azt is megtudtuk, hogy egy teve évente akár 30 körbálla szénát is elfogyaszt. Az állatok ellátásának nagy részét maga Teodor végzi, de a családja is mindenben segíti. Az évek során pedig különleges kapcsolat alakult ki közte és a majmok között.
4: Mikor 18 éves lettem, hoztam az első majmot. Akkor még a Szlovénában nem volt a törvény, hogy tiltás. Most meg van a többet, otthon nem szabad majmokat tartani. Van három majom, amelyiket az anyja eldobott, mert a majmoknak az a baj, ha nem lássák a testvériket, hogyan hordják a kicsinyeket, akkor eldobják a kicsinyeket, nem is fogadják el. Hogyha megszületik, mondja, lenhagyják. Úgyhogy van három majom a házban.
3: Mennyire kötődik a majom az emberhez?
4: Csak hozzám kötőnek, más emberek és majmokon nem. Okay. Én vagyok a gazdája, és ők mindent megcsinálnának volna, csak hogy én rendben vagyok. Ha például picit kiábalok, mindjárt megvédenek engem. Ezekben vannak a házban a kicsit fogva mindjárt, aki elteti, azt fogadják el. Mást, aki meglátnak, megölik. Összeharabdálnak.
3: A kámaházi állatkert egyelőre hétvégenként 13 és 18 óra között várja a látogatókat.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticsari Nesz összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
5: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Kánikula van. A hőmérő napközben megállás nélkül kúszik felfelé. Az árnyékban is füllett a levegő, este pedig hiába várjuk a felfrissülést. A falak még órákig sugározzák a nappali meleget. Ilyenkor az első gondolatunk sokszor a klímakapcsoló. De mielőtt oda nyúlnánk, érdemes végig gondolni, mit tehetünk gépi segítség nélkül. Mert a legjobb megoldás az, amelyikhez nem kell áram. Az áram ugyanis nem magától értetődő. Előállítása környezeti terheléssel jár, és éppen a kánikulában, amikor mindenki egyszerre kapcsolja be a légkondicionálót, dolgozik a hálózat a határán. Aki passzív eszközökkel csökkenti az igényét a gépi hűtésre, az nem csak a számláját kíméli, hanem a közös rendszert is tehermentesíti. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Az első és talán legfontosabb eszköz az árnyékolás. Nem belülről, hanem kívülről. Ez az a különbség, ami igazán számít. A belső függöny vagy roló akkor fogja fel a hőt, amikor az már átjutott az üvegen, vagyis a szoba belsejébe érkezett. A kültéri árnyékoló viszont már az ablak előtt megállítja a napsugárzást, és a különbség lenyűgöző. A jól megválasztott külső redőny vagy zsalúzia a napsugárzás hőjének akár 90%-át is képes kintartani. A tetőtéri ablakok árnyékolása önmagában 6-8 fokkal csökkentheti a lakás belső hőmérsékletét. Ez nem apróság. A redőny színe is számít. A fehér vagy világos árnyalat visszaveri a napsugárzást, a sötét elnyeli. Érdemes figyelni a tájolásra is. A déli és nyugati homlokzat ablakai a legsebezhetőbbek. Ezeket érdemes a leggondosabban védeni. Ha napvitorlával vagy széles napellenzővel magát a falat is be tudjuk árnyékolni, az szintén sokat ér, mert a beltéri felmelegedés jelentős részét nem közvetlenül az ablakon bejövő fény okozza, hanem a felmelegedett falak hőleadása. A szabály tehát egyszerű. Minél korábban árnyékolunk, annál kevesebbet kell később hűteni. A legforróbb napokon ne várjuk meg a déli csúcsot, már reggel húzzuk le, amit le lehet. Másik nagy fegyverünk az okos szellőztetés. Ez is ingyenes, csak tudatosságot igényel. Nyáron a napi és éjszakai külső hőmérséklet között akár 15 fok különbség is lehet. Ha ezt kihasználjuk, este, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb a bentinél, alaposan átszellőztetünk, majd éjszakára több ablakot nyitva hagyunk. Így reggel hűvösen fog indulni a nap. Napközben viszont, amíg odakint süt a nap és tombol a meleg, csukva tartjuk az ablakokat és a redőnyöket. A lakás ilyenkor hőtároló. Ha sikerül bentartani a reggeli hűvöset, délig komfortos maradhat a belső hőmérséklet. De ne feledkezzünk meg magunkról sem. A lakást hűthetjük kívülről és belülről, de a testünket is hűthetjük, és ez legalább annyira fontos. Egy langyos zuhanyzás, nem hideg, mert az összehúzza az ereket és visszafelé sül el, napközben akár többször is segíthet. A bőr lehűl, a szervezetnek kevesebbet kell küzdenie a hőleadással. Hasonlóan hat a csuklóra vagy a nyakra tett hűvös, nedves törölköző. Viseljünk ilyenkor bő, laza, világos színű, természetes anyagú ruhát. A pamut és a len szellőzik. A szintetikus anyagok zárják a hőt. Kerüljük a nagy fizikai erőfeszítést a délutáni hőségben. A test saját hőtermelése is számít, és ilyenkor feleslegesen terheljük magunkat. Ígyunk sokat és rendszeresen. Nem akkor, amikor már szomjasak vagyunk, mert a szomjúság érzet késik. A kiszáradás ugyanis jelentősen rontja a szervezet hőtűrő képességét. Sokáig természetesnek gondoltuk, hogy hőségben hideg italt kell inni. A kutatások azonban azt mutatják, hogy mérsékelt, száraz melegben a langyos vagy meleg tea hatékonyabban hűt. Beindítja az izzadást, a párolgás pedig hőt von el a testünktől. A jeges üdítő pillanatnyilag jól esik, de összességében kevesebbet segít. Kivétel a nagyon párás füllet idő. Ha a levegő annyira telt, hogy az izzadságunk úgysem tud elpárologni, akkor valóban jobb a hideg folyadék. Ha a lakásban van hűvösebb zug, egy északi szoba, egy belső folyosó, egy pince, akkor napközben húzódjunk oda. Ez is stratégia, és nem kerül semmibe. Van néhány apróság, amire nem gondolunk, pedig megéri. A bekapcsolt elektromos készülékek, a televízió, a számítógép, az izzók mind hőt termelnek. Kánikulában kapcsoljuk ki, amit nem használunk. Főzzünk tudatosan. A sütő és a tűzhely felmelegítik a konyhát, és onnan a meleg az egész lakásban érződni fog. No, és akkor nézzük a klímát. Mert ha mindent megtettünk, és a hőség mégis elviselhetetlen, igenis indokolt a gépi hűtés. A kérdés az, hogyan csináljuk okosan. A leggyakoribb hiba, hogy túl hidegre állítjuk. A 20-22 fokos célhőmérséklet nem csak feleslegesen nagy energiafogyasztással jár, hanem egészségügyi kockázatot is jelent. A kültéri hőmérséklettel szembeni nagy különbség megfázást, izomfeszültséget, fejfájást okozhat. Hűvösebbnek kell lenni odabent, mint odakint, de nem téliesnek. 25-26 fok körül érdemes gondolkodni, az valóban komfortos lesz. A modern, inverteres klíma folyamatos, optimalizált működésre van tervezve, nem kibekapcsolgatásra. Ha állandóan lekapcsoljuk, majd visszakapcsoljuk, sokkal több energiát fogyaszt, mintha stabilan tartaná a hőmérsékletet. Az energiatakarékos vagy automata üzemmódot érdemes használni, nem kézzel irányítani a készüléket. A split klíma csak a belső levegőt keringeti, friss levegőt nem hoz be. Ahol sokat használják, ott kevesebbet szellőztetnek, és a beltéri levegő fokozatosan elhasználódik. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell. Egy elhanyagolt szűrő nem csak hatékonytalanná teszi a berendezést, hanem a levegő minőségét is rontja. Éjszakára lehetőleg kapcsoljuk le, és szellőztessünk helyette. Az éjjel is üzemelő klímák a városi hősziget hatást erősítik. A kültérben leadott meleg tovább rontja azt a hőséget, amelytől éppen menekülni próbálunk. Összefoglalva tehát, a hőség ellen a legjobb védekezés rétegekben épül fel. Először az árnyékolás, kívülről, korán, tudatosan. Aztán az okos szellőztetés, este és éjszaka, napközben zárt ablakokkal. Közben gondoskodunk magunkról is. Langyos zuhany, elegendő folyadék, laza ruha, hűvösebb sarok a lakásban. Csökkentjük a belső hőforrásokat. És ha mindez nem elég, akkor vesszük igénybe a klímát. De mértékkel, okosan, megfelelő hőmérséklete állítva. Jó okosodást kívánok mindenkinek!

0: Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: MMR. A folytatásban nem lesz hiány zenéből és jó kívánságokból sem, ugyanis várja önöket a szívküldi, úgyhogy tartsanak velünk, ha tehetik.

Lendvahegyre, Konyár Irénát 75. születésnapján köszönti a mai első zenés jó kívánság. Jó egészséget, sok boldogságot és minden elképzelhető jót kíván Brigitta és Drago Frankfurtból.

Zsitkozban Franz Lászlónak szól a jó kívánság. Névnapján szeretettel köszöntik, kívánnak jó egészséget, boldogságot és örömet. Óvja meg az Úr minden rossztól, és maradjon továbbra is mindenki számára a legjobb, legszerethetőbb ember. Ezt kívánják a kiskanizsai barátok, János és Marika.

Kerce Szomorra, Vas Imrének szól a jó kívánság. Születésnapi alkalmából szeretettel köszönti felesége, aki sok erőt, egészséget kíván, hogy még sokáig együtt lehessenek.

Lentibe küldik a következő jó kívánságot. Boa Sándorné Pirit köszönti családja 80. születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig jó egészségben, hosszú életet, sok boldogságot kívánnak. Lánya Piru, fia Zoli, menye Éva, veje Gábor. Unokái Zolcsi, Veronika, Dia, Gergő és Gréta. Párjaik Balázs, Peti és Bence. Aranyos dédunokái Lettike és Rellácska.

Horvátné Szalai Györgyét Csurgon 45. születésnapi alkalmából köszöntik. Kívánnak jó egészséget, sok boldogságot, örömet és még rengeteg szép emléket. Legyen ez a nap tele szeretettel, mosollyal és vidámsággal. Isten éltesse még nagyon sokáig. Ezt kívánja az egész család.

Fleminger Attilának és feleségének, Krisztinának szól a jókívánság rezébe. Házasságkötésük alkalmából életen át tartó boldogságot, szeretetet kívánnak, és hogy az összetartozás kísérje minden léptüket. Anyu és apu.

Molnár Krisztinának és férjének Attilának szól a köszöntő reziben. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálnak, és kívánják, hogy ez a mai nap egy csodálatos új fejezet kezdete legyen számukra, amelyben kéz a kézben egymást támogatva érnek el minden célt. Köszönjük, hogy megmutatjátok nekük, mit jelent az igazi összetartozás, és a szeretet kísérje utatokat örök boldogság. Ezt üzeni Kitti és Dani.

0: A következő dal is Molnár Krisztinát és férjét Attilát köszönti házasságkötésük alkalmából. Kívánják, hogy házasság ne csak ígéret, hanem életen át tartó, megbonthatatlan szövetség legyen kettejük között. Legyen benne rengeteg nevetés, türelem és megértés. Kísérje minden léptüket áldás és szeretet. Ezt kívánják szüleik.
1: Lakodalom 7.

Molnár Krisztinának és férjének Attilának sok boldogságot kívánnak ezen a különleges napon. Köszönik, hogy olyan otthont és hátteret adtak számukra, ahol jó felnőni, és hogy megmutatják, mit jelent a valódi összetartozás. Kívánják, hogy a házasságuk mindennapja tele legyen békével, mosollyal és szeretettel. Evcsi, Bence és Mirko.

Lenti Szombathelyre szól a következő zenés üdvözlet. Kovács Ottónit köszönti születésnapján, sok boldogságot és jó egészséget kíván Bóka Vincéné.

Kovács Ottónét köszönti a következő jó kívánság is. Boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak a mamának még 100 évig. Bálint és a család apraja nagyja.

Fenti Szombathelyre Mentes Máriának szól a dal. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Boldog születésnapot kíván Kati és unokája Bálint, valamint a család apraja nagyja.

Mentes Máriának küldik a következő dalt lenti Szombathelyre. Nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván Varga Ferencné.

16 óra, 14 perc a pontos idő, és friss a hír, hogy 30 évvel a megalakulása és negyed évszázaddal az utolsó albuma után visszatér az Emergency House, a 90-es évek egyik legismertebb magyar dance-pop formációja. A hírt egyébként a zenekar tagjai a közösségi médiában jelentették be, ahol azt írták, hogy 30 éve kezdődött közös történetük, most pedig eljött az ideje, hogy új emlékeket szerezzenek. Az Emergency House visszatér, újra dübörög a ház, olvasható a bejelentésben, amelyet a csapat rappere MC Ducky tett közzé, írja egyébként a Refresher. A rövid posztból egyelőre nem derült ki, hogy a visszatérés pontosan mit jelent, a csapat nem jelentett be koncertet, új dalt vagy lemezt, és azt sem árulta el, hogy mikor láthatja őket ismét együtt a közönség. A négy eredeti tag szerepeltetése azonban arra utal, hogy nem egyszerű nosztalgia posztról van szó. Az Emergency House egyébként 1995-ben alakult Budapesten, MC Ducky, U-Cry, Herbie és Zahir részvételével. Indulásakor Zoltán Erika segítette, a tagok pedig az énekesnő tánc stúdiójának produkcióiban és videoklipjeiben is közreműködtek. A csapat első nagylemeze 1996-ban jelent meg. Ezen szerepelt egyik legismertebb daluk, a Dübörög a ház. Később pedig olyan számokkal folytatták, mint a Csúcs ez a parti, vagy a Nyakig ér a Holiday. Az Emergency House a 90-es évek második felének rendszeres klub fellépője lett, pályafutása alatt pedig 4 albumot adott ki. Utolsó lemezük a Rólunk szól 2001-ben jelent meg, ezt követően a zenekar befejezte a közös munkát. Májusban már sejteni lehetett, hogy készül valami, amikor a négy tag hosszú idő után ismét közös fényképen szerepelt. A rajongók akkor rögtön egy esetleges újjáalakulást kezdtek emlegetni, amit a mostani bejelentéssel az Emergency House hivatalosan is megerősített. No, hát ez biztos, hogy egy olyan hír, amire talán kijelenthetjük, hogy nagyrészt senki sem számított, főleg 2026-ban, ugyebár így 30 év elteltével, de annál jobban örülünk neki, és szeretettel várjuk, hogy mivel fog előrukkolni ez a hírhet formáció, és ugyebár egy dolog biztos, hogy bármit is fognak csinálni, lesz-e új dal, új lemez, vagy hogyha esetleg csak egy jubileumi turnéra indulnak, semmiképp sem lesz ez rossz, ők mindig nagyot tudnak alakítani, úgyhogy mi csak érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Egyébként a háttérben már szól az elmúlt a nyár, hamarosan pedig akkor folytatjuk is az Emergency House-szal, a egyik legikonikusabb daluk fog szólni, ez ugye, ahogy már említettük, a Dübörög a ház, de utána itt lesz velünk Elvis Jackson és a 4-es Street is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

Arics Peti és Radics Gigi közös dalát hallhattuk az imént, a szép mosolyú lányt, aki pedig még szép mosolyú lány volt, az nem más, mint Janja Garnbret, aki június 6-án sikeresen teljesítette a bibliografi extrém nehéz útvonalát. Egyébként ő egy szlovén sportmászó, minden idők legeredményesebb versenymászója teljesen pontosan. Kétszeres olimpiai bajnok, 2021-ben a tokiói olimpián ő lett a sportmászás történetének első női olimpiai bajnoka. A 2024-es párizsi játékokon pedig sikeresen meg is védte akkor ezt a címet. Ezzel pedig ő a nyári olimpiák legeredményesebb szlovén sportolója. Emellett egyébként 10 világbajnoki aranyéremmel és több mint 50 világkupa győzelemmel büszkélkedhet. A párizsi olimpia után Janja egy 9 hónapos mentális pihenőt tartott, mert úgy érezte, hogy újra meg kell találnia a sport iránti szeretetét. Ez idő alatt pedig a sziklamászásra kezdett fókuszálni, és volt egy specifikus útvonal is, amelyet mindenképpen szeretett volna megmászni. Ez pedig a Franciaországban található bibliografi, ami egy nagyon meredek, mészkő sziklafal. Itt akkor tartsunk is egy icike-picike szünetet, mert ahhoz, hogy átérezzük, mennyire óriási teljesítmény egy ilyet megmászni, azért tudnunk kell, vagy hát legalábbis nagyon hasznos tudni, hogy a hegymászásban különböző fokozatokkal, illetve kategóriákkal látják el a különféle nehézségű útvonalakat. A bibliografi pedig 9B plusz fokozatú, ami a második legmagasabb fokozat valaha. Az évek során csupán 5 ember mászta meg sikeresen ezt az útvonalat. Garnbret egyébként 2024. augusztusában kezdett el próbálkozni, de abban az évben akkor leesett az első próbálkozásnál. Aztán ugyanazon év szeptemberében újra kezdte, megint csak leesett, ugye ilyenkor a kötelek megtartották. 2025. júniusában újra próbálta, megint csak sikertelenül, de még így sem adta fel. Júliusban akkor megint csak ott volt a sziklafalon, és kemény 2 év folytonos próbálkozás és esés után, ami bőven adhatott volna neki okot a feladásra, idén júniusban újra próbálta. Első próbálkozásnál megint csak leesett, de újra felmászott, és végül június 6-án sikeresen elérte akkor a sziklafal tetejét, ezzel pedig egyébként ő lett az első nő a sporttörténelemben, aki sikeresen teljesítette tehát a bibliografi extrém nehéz útvonalát. No, minden is csak gratulálni tudunk neki, ugye egy tényleg nagy teljesítményről van szó, sőt talán nehéz is szavakba foglalni, hogy mennyi kitartó erő kell ahhoz, hogy valaki ténylegesen 2 év folytonos próbálkozás után azért ne adja fel, és végül elérje ennek a szikla szirtnek a tetejét, mondhatni így is. No, minden esetre mi meg ismételten csak gratulálni tudunk a sportolónak, és várjuk, hogy milyen eredményeket fog még elérni a jövőben, ugyanis a jelenlegi hírek alapján még azért sokat fogunk látni, ami a sportot illeti Janja Garnbrettől. No, folytatjuk tovább zenével, a Well Hello egyik ikonikus dala érkezik, az Apu Vedd Meg, aztán Heinz Pika Gábor dalát is hallhatjuk majd, tőle a Mondd Miért fog szólni, egyébként pedig 4 perccel vagyunk, 3:30 után, odakint továbbra is erőteljesen süt a nap, úgyhogy a folytatásban is érdemes inkább beltéren maradni, igyanak sok vizet, és ugye figyeljenek arra, hogy ebben a melegben azért maradjunk meg egészségesnek. Érkezik most akkor a Well Hello és az Apu Vedd Meg.

De jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven sémogat, mint márciusi szél.

egyik legfrissebb cikkének a címe. Na, az HBO készít egy saját gyártású dokumentumfilm sorozatot, méghozzá Jay-Z-ről. Egyébként erről először a Variety írt. A Jay-Z in 8 című 8 részes sorozat várhatóan ősszel debütál majd a streaming szolgáltatónál. A műsort egyébként Rick Rubin rendezi, aki személyesen fog beszélgetni a rapperrel a teljes életművéről. Rubin és Jay-Z kapcsolata egészen 2003-ig nyúlik vissza, ugyanis a zenei producer munkáját dicséri a rapper 99 Problems című száma. A sorozat időzítése alig ha véletlen, ugyanis a rapper két legnépszerűbb albuma, a Reasonable Doubt és a The Blueprint idén ünnepli 30. illetve 25. évfordulóját. Jay-Z nagy színpadi visszatérésére májusban kerül majd sor a Roots Picnic zenei fesztiválon, ahol az egyik fő fellépőként karrierje legfontosabb dalait és kevésbé ismert szerzeményeit is előadta. Tekintve, hogy ez volt az előadó első nagy koncertje, 2023 óta hatalmas visszhangja volt, de végképp felejthetetlenné azt tette, hogy Jay-Z a színpadon beszólt Kanye Westnek, Nicki Minajnak és Tory Lanez-nek is, aki egyébként meglőtte Megan Thee Stallion-t. No, mi várjuk majd a legfrissebb híreket már csak erről a dokusorozatról is, na meg ugyebár akkor a megjelenését, hogyha önöket is majd érdekli, mindenképpen érdemes lesz ezt megtekinteni. Ugye tudjuk, hogy Jay-Z-nek a munkássága azért nem mindennapi, és a rapper nem is fél kimondani azt, amit gondol. Egyébként pedig volt itt szó a legfontosabb dalairól, vagyis hát karrierje legfontosabb dalairól. Egyik ezeknek a Alicia Keys-szel közös daluk, ez pedig nem más, mint az Empire State of Mind, és pontosan ez fog következni a következő percekben. Utána itt lesz velünk P. Barna, na meg a DNCE Cake by the Ocean-je is szólni fog, ugye az meg már egy jó régi dal, mondhatjuk így is, de annál jobb, annál nyáriasabb hangulata van, úgyhogy ha tehetik, akkor azért a folytatásban is tartsanak velünk.

Cake by the Ocean, és hát van itt Cake in the Oven is, ugyanis Balvin Barbie után szabadon Anne Hathaway a harmadik gyerekét várja férjétől, Adam Schulmantól. A 43 éves amerikai színésznő Instagramon jelentette be egyébként az örömhírt egy videóban, ahol eltakart hassal jelenik meg fehér ruhában egy szoba közepén. Majd mosolyogva felfedi a növekvő hasát és elszalad onnan. A bejegyzéshez egyébként csak annyit írt, hogy Baby a tiéd vagyok, utalva Barbara Lewis Baby I'm Yours című dalára, ami a videó alatt szól. No, Hathaway és Schulman 2012-ben házasodtak össze, azóta született két gyerekük is. Anne Hathaway pedig idén több filmben is szerepelt, elismert újságírót játszik ugye az Ördög Prádát visel folytatásában, popénekest alakít a Mother Mary című horrorban, és Odysseus feleségeként tűnik fel a Christopher Nolan Odüsszeia adaptációjában is. No, bármelyiket ezek a filmek közül érdemes egyébként megtekinteni, meg ugye hát gratulálunk az örömhír hallatán Anne Hathaway-nek, annak ellenére, hogy valószínűleg a Muravidéki Magyar Rádiót ő nem hallgatja, de önök attól még hallgathatják a folytatásban is, ugyanis a Cake by the Ocean után érkezik a Padad, és az itt van a nyár, és hát tényleg itt van a nyár, továbbra is borzasztóan, majdnem elviselhetetlenül meleg van. 35 fok jelenleg lent van, és ugye a narancssárga figyelmeztetés hát nem tűnt el, és szerdáig még nem is fog eltűnni, majd csütörtökön már talán egy kicsivel elviselhetőbb lesz az időjárásunk. Addig is viszont sok víz, maradjanak bent, tartózkodjanak árnyékban, ugye ne a tűző napon, és sok vizet fogyasszanak, ugye ez elengedhetetlen, ebben a melegben ne csak akkor igyunk, hogyha szomjasak vagyunk, hanem ténylegesen azért a folyadékot a szervezetben pótolni kell. No, érkezik akkor most a padadő, és az itt van a nyár.

bánt, hogy maradsz szeretet. Tegnap még vigécem, ma már az órámat szerelem. Egyedül már nem jó, csak úgy, hogyha veled. Ha lepunyom a szememet, új világba kelek veled, veled én. Ez már nem jó, túl gyors a tempó. Büszkeségem vetközteti le a közös szempont. Csak engedd ki, mi fáj, és a harag tovább lépel. De ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen. Mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én. Nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elveszél. Közös univerzum.

Barac Rolieknél színes a nyár, és itt nálunk is színes a nyár, ahol viszont egy kicsit kevésbé színes az a sivatag. No, itt meg akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy Stingnek van egy bizonyos dala, amit egyébként a rádiók megpróbáltak betiltani, és végül akkor egy autóreklám mentette meg. Ugyanis 1999-ben Sting kettő algériai énekessel, vagyis inkább egy algériai énekessel, Cheb Mamival felvette a Desert Rose című dalt. No, egyébként a férfi nem beszélt, ugye két férfi nem beszélte ugyanazt a nyelvet, az egyik csak arabul tudott, a másik pedig angolul, de így is sikerült nekik írni egy közös dalt, egy közös érzésről, ez pedig ugye nem más, mint a vágyakozás, és erről is szól akkor végsőképp a Desert Rose. Egyébként a maga a dal arabul kezdődik, és akkor ugye vannak benne angol szövegrészletek is. No, de Stingnek a lemezkiadója, az A&M Records bepánikolt, mikor először meghallották a dalt, mert úgy vélték, hogy a rádiók egyszerűen nem fogják elfogadni azt, hogy egy arab intrójú dal lemenjen bármilyen angol nyelvű rádióban. De aztán az egyik segítő felfigyelt arra, vagyis hát Stingnek az egyik menedzserje felfigyelt arra, hogy a dalban Sting egy Jaguar S-típusú Copelandet vezet, és eleve a videoklip úgy néz ki, mint egy kocsi reklám, és akkor végsőképp hát felajánlották a Jaguarnak, hogyha megvásárolnák-e a dalt és ugye a klipet. Ők meg is vásárolták, 18,5 millió dollárért teljesen pontosan. Így aztán akkor végül megjelenhetett a dal is, és megjelenhetett Sting Brand New Day albuma is, amin ugye akkor végsőképp szerepelt is a dal. No, egy biztos, hogy egy fontos, meg egy ikonikus dalt is elvesztettünk volna, hogyha nem mentették volna valahogy meg magát ugye a reklámmal ennek a dalnak a megjelenését, és az is biztos, hogy a folytatásban pont ez a dal fog szólni, érkezik Sting és a Desert Rose, utána pedig a Te és Én Titántól.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Na itt Sonyiban közben be is léptünk már a következő órába, ugyanis 17 óra hajszál pontosan a pontos idő, ugye épp most ütött az óra mutatója 5 órát, és ez csak azt jelenti, hogy már csak 2 óránk van hátra ebből a közösen eltölthető időnkből, és közben itt a Refresher oldalán azért találtunk friss

is híreket. Például ma jelent meg egy cikkben, hogy a rendőrség szeme láttára tojásdobálással próbálták megzavarni a Budapest Pride-ot. Ugye hát azt tudjuk, hogy június hónapja az úgynevezett Pride Month, vagy Pride hónap, és hogy ugye a napokban, vagyis tegnap volt megtartva Budapesten a Budapest Pride, és ahogy a Refresher azt írja is, amikor ugye több tízezren vonultak ismét utcára, hogy kiálljanak az LMBTQ plusz közösség jogaiért, akkor ugye a hőségriadó ellenére nem volt szükség a menetet kísérő mentőautókra, és csak pár ellentüntető próbálta megzavarni a bulizó demonstrálókat, de azért voltak ellentüntetők, mint ahogy minden évben. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebookon számolt be egyébként arról, hogy a rendezvény békésen zajlott, és a rendőrség, köztük civil ruhások, rendbiztosok biztosították, hogy felvonulás, valamint a június 27-ére bejelentett további 8 gyűlés résztvevői élhessenek gyülekezési jogukkal. Előállításra mindössze 3 esetben volt szükség. 2 férfival szemben garázdaság bűncselekmény gyanúja, egyel szemben közerkölcs megsértése szabálysértés miatt indult eljárás. Az RTL riportja szerint a menet indulása után nem sokkal egy Andrássy úti ház tetejéről ismeretlen elkövetők például tojással dobálták meg a békésen vonuló tömeget. Bár a 24.hu arról is ír, hogy senkit nem találtak el. Egy szemtanú szerint egy kislányra ráesett az egyik tojás. Az incidens idején a rendőrök éppen a ház előtt álltak, és azonnal intézkedni kezdtek, a szervezők pedig sípszóval felhívták a résztvevők figyelmét arra, hogy kerüljék el az épületet. Egy kisebb incidense az Asztórián is sor került, ott zöldségekkel dobálták meg a Pride résztvevőit, de a rendőrök rögtön elfogták az elkövetőket. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom, vagyis a HVIM, Nemzeti Radikális Szélsőjobboldali Ifjúsági Szervezet idén is ellentüntetés szervezett egyébként a Budapest Pride idejére. Az alig 2 tucatnyi ember között azonban akadt egy bátor fiatal, aki egy kis szivárványos zászlót lengetett az ellentüntetők mellett. Erre egyébként Jámbor András, József és Ferencváros volt országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet Instagram oldalán. Többek között pedig akkor a szélső jobboldali hoz világra még egy magyar mozgalom alapítója a Kossuth Lajos utcán egy magasba tartott kereszttel próbálta megakadályozni, hogy a menet tovább tudjon haladni. Az előtte guruló kocsi kikerülte, Budaházi viszont megint elállta a tüntetők útját, így végül a rendőrök egy falhoz terelték. Egyébként ő is rakott ki egy posztot Facebookon, oda a következőket írta: idén is tiltakoztunk Gyurival a rombolás ellen, mert zászlók alatt együtt vonulgatni könnyű, szembenézni a fenevaddal, az a kihívás. No, hát egy biztos, hogy a idén 2026-ban sem menekültek meg a Budapest Pride-on való felvonulók az ellentüntetőktől, de lehet, hogy majd ez a következő években még változni fog, az is lehet, hogy nem. Ez már csak ugye azon múlik, hogy mennyire leszünk elfogadóak a másabbakkal, illetve a másabb szexuális irányultságú emberekkel szemben. Na meg ugye ezen kívül sokat nem is tudunk tenni az ellen, hogy most ki fogja elfogadni a másikat, illetve ki nem fogja elfogadni, ezt mindenki döntse el saját maga. Egy viszont biztos, hogy a zenei világban is egyébként nagyon sokan vannak, akik az LMBTQ plusz közösséghez tartoznak, és rengeteg ikonikus dalt is adtak nekünk. Egyik ezeknek Adam Lambert, akinek a leghíresebb dalával fogjuk folytatni, ez pedig nem más, mint a What Do You Want From Me?

What Do You Want From Me, ez volt Adam Lambert dala, és egyébként több olyan magyarázata is van magának a dalnak, hogy ugye miről szólhat. Vannak, akik szerint az énekes arról a tapasztalatról írt, hogy milyen új zenészként és hirtelen befutott zenészként megbirkózni a különféle véleményekkel, amiket kap, és ugye mások szerint ez egy szerelmes dal, és a dalszöveg alapján hát senki nem mondaná, hogy ez most heteroszexuális vagy homoszexuális kapcsolatban, vagy kapcsolatról szóló szerelmes dal, hanem csak szimplán egy szép szerelmes dal, és hát ez is csak azt mutatja, hogy legyen az férfi-férfi iránti szeretet, vagy férfi-nő iránti szeretet, a szeretet az nem változik, ugyanolyan. No, minden esetre érkezik most azután Freddy és Janicek Veca Otthon Bárhol című dala, aztán a Tárkányművek is itt lesznek velünk, na meg a Zöld Zóna ismétlése is várja majd önöket, úgy negyed körül, hogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld Zóna hallgatóit. A klímaváltozás miatt érzett szorongás nem hiszti és nem túlérzékenység. A magyar fiatalok jelentős részét érinti, írja az alternatívenergia.hu. Az Energia Klub szakpolitikai intézet ezért olyan szemléletformáló anyagokat készített, amelyek segítenek felismerni és megnevezni a klímaváltozással kapcsolatos érzéseket, majd gyakorlati kapaszkodókat adnak a cselekvéshez. A szervezet szerint mindenkinek, aki fiatalokkal foglalkozik, fontos felismerni a jelenséget és segítenie abban, hogy a bénító érzések közösségi, értelmes cselekvésé alakulhassanak. Erről lesz szó ma. A UNICEF 2022-es felmérése szerint a 13-25 év közötti magyar fiatalok 62%-a nagyon aggódik vagy szorong a klímaválság miatt. 27%-uknál pedig ez a szorongás meghatározó az életében. Egy 2025-ös budapesti fiatalok körében végzett magyar kutatás arra is rámutatott, hogy a klímaváltozásról tudatosabban gondolkodó fiatalok körében gyakoribbak lehetnek a klímaszorongás tünetei, ezek gyakorisága és intenzitása pedig szorosan összefügg. De a szorongás önmagában nem vezet automatikusan cselekvéshez. Ha nem kap megfelelő keretet, közösséget és cselekvési lehetőséget, akár bénító hatású is lehet. A klímaszorongás nem egyetlen, könnyen körülírható érzés, hanem összetett érzelmi reakció. A félelem a jövőtől, düh a döntéshozókkal vagy a társadalmi folyamatokkal szemben, frusztráció a lassú változások miatt, tehetetlenség, reménytelenség. Ugyanakkor érdeklődés, inspiráció vagy tenni akarás is megjelenhet benne. A fiatalok sokszor nem egyszerűen csak aggódnak, hanem azt érzik, hogy egy olyan válsággal kell szembenézniük, amelynek következményei az ő életüket és jövőjüket különösen erősen érintik. Az Energia Klub által készített klímaérzelmek kereke azt mutatja meg, hogy a klímaválságra adott érzelmi reakciók sokfélék lehetnek, és ezek önmagukban nem hibák vagy gyengeségek. Az aktivitás lépcső pedig abban segít, hogy az érintettek, különösen a fiatalok, kis, elérhető lépésekben találjanak vissza a cselekvőképességhez. A fiatalokkal dolgozó szakemberek számára az első lépés nem a megoldások felvázolása, hanem hogy biztonságos teret teremtsenek az érzések kimondására, és a fiatalok tudjanak róla, hogy nincsenek egyedül. A klímaszorongás nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy a fiatalok érzékelik a körülöttük zajló változásokat. A kérdés nem az, hogy ki lehet-e kapcsolni ezt az érzést, hanem az, hogy nyújtunk-e hozzá közösséget és cselekvési lehetőségeket. Ha a szorongás egyedül marad, könnyen bénítóvá válhat. Ha viszont közösen kezdünk vele dolgozni, akkor a tehetetlenségből tenni akarás lehet, mondta Pej Zsófia, az Energia Klub szakpolitikai intézet klímaprogramjának vezetője. A túl erős vagy kizárólag negatív, riasztó üzenetek sok esetben nem cselekvéshez, hanem elutasításhoz, apátiához vagy a probléma háttérbe szorításához vezetnek. Ezért különösen fontos, hogy a klímaváltozásról szóló kommunikáció ne csak a veszélyeket mutassa meg, hanem azt is, hogy van értelme cselekedni, és minden szinten, egyénileg, közösségben, intézményi és szakpolitikai szinten is lehet változást elérni. A klímaszorongás cselekvésbe fordítása nem azt jelenti, hogy a felelősséget a fiatalokra vagy az egyénekre kellene tolni. A klímaválság kezeléséhez állami, önkormányzati, gazdasági és szakpolitikai döntésekre is szükség van, és ebben a folyamatban egyéni és közösségi cselekvésre is szükség van ahhoz, hogy az érintettek ne bénultan, hanem aktív szereplőként éljék meg a helyzetet. Érdemes hiteles tájékozódással kezdeni, majd olyan területeken lépéseket tenni, ahol valóban érdemi hatás érhető el. Ilyen lehet az otthoni energiahasználat tudatosabb átétele, a túlfűtés és túlhűtés elkerülése, a közlekedési szokások átgondolása, a kevesebb és tudatosabb vásárlás, a zöldítés, vagy olyan közösségi akciókban való részvétel, mint egy faültetés, szemétszedés, autómentes kihívás, közösségi kert vagy helyi klímaakció. A lényeg nem az, hogy mindenki egyszerre mindent megváltoztasson, hanem hogy legyenek elérhető, közösen megélhető cselekvési lehetőségek. A klímaszorongás kezelése nem kizárólag pszichológiai kérdés, hanem pedagógiai, közösségszervezési és társadalmi feladat is. Fontos, hogy a pedagógusok, iskolapszichológusok, kollégiumi nevelők, ifjúsági szervezetek vezetői, a civil szervezetek, az önkormányzatok, de még a helyi és országos média felületek is tudatosabban foglalkozzanak a jelenséggel. Egy beszélgetés, egy jól vezetett osztályfőnöki óra, egy közös helyi akció, vagy egy fiataloknak szóló önkéntes program sokat segíthet abban, hogy a klímaváltozás ne csak fenyegető, távoli és megoldhatatlannak tűnő probléma legyen, hanem olyan ügy, amelyben a fiatalok kapcsolódni, tanulni és cselekedni tudnak. A fiatalokban nagyon erős a tenniakarás, de ehhez szükségük van olyan felnőttekre és intézményekre, amelyek nem bagatelizálják az érzéseiket, hanem segítenek értelmezni és jó irányba terelni őket. A helyi közösségeknek, iskoláknak és önkormányzatoknak ebben óriási szerepük van. Valódi cselekvési lehetőséget adhatnak a fiataloknak, tette hozzá Pej Zsófia. Az Energia Klub célja, hogy a klímaszorongásról szóló tudást és gyakorlati eszközöket minél több olyan szereplőhöz eljuttassa, aki fiatalokkal dolgozik. A klímaválságról őszintén kell beszélni, de nem mindegy hogyan. Olyan kommunikációra és közösségi gyakorlatokra van szükség, amelyek elismerik az érzéseket, és közben megmutatják a cselekvési lehetőségeket is. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból. MMR.

Simó Anna Mária, ilyen ez a nyár, hát ilyen ez a nyár, jó, meleg, forró, odakint itt nálunk Lendván 35 fokot mérnek. Na de, ha már egyszer az imént, vagyis hát a dalok előtt és a zöld zóna ismétlés előtt még kicsit vesézgettük ugye a Pride menetet és a Pride hónapot, akkor érdemes megemlíteni egy-egy olyan filmet is, ami mondhatni már-már kultikus az LMBTQ plusz közösségnek. Itt van például az 1959-es Van, aki forrón szereti, vagy eredeti címén Some Like It Hot. Egyébként a történet 1929-ben a szesztilalom idején játszódik, ahol Joe, a szaxofonos és Jerry, a nagybőgős akaratlanul is szemtanúi lesznek a hírhet Szent Bálint napi mészárlásnak. Ahogy mentsék az életüket, csatlakoznak egy turnéra induló női jazzzenekarhoz, és így születik meg akkor végül Josephine és Daphne karaktere. A kaliforniai vonatozás és a szállodai tartózkodás során számtalan komikus helyzet adódik. Joe például megpróbálja elcsábítani a gyönyörű, de naív énekesnőt, Sugar Cane-t, akit egyébként Marilyn Monroe játszik. Miközben Daphne-nek, azaz Jerry-nek ugye, udvarolni kezd egy bogaras, idős milliomos. A helyzetet pedig tovább bonyolítja a gangsterek felbukkanása. Na egyébként a film megér egy megtekintést, hogyha van rá idejük, akkor mindenképpen mi csak ajánlani tudjuk, és fontos elmondani, hogy az első bemutatóján, bár nem örvendett nagy sikernek, a második viszont ennek a dupláját hozta meg akkor. Úgyhogy mondhatni, hogy annak hála, hogy a rendező nem adta fel és nem változtatott a filmben, illetve nem vágott ki jeleneteket, ennek hála akkor dupla sikere lett magának a filmnek. Egyébként pedig egy ikonikus párbeszéddel, dialógussal zárul maga a film, ahol Daphne, azaz ugyebár Jerry és a neki udvarló Osgood éppen egy hajón utaznak, és a következő beszélgetés zajlik le köztük. Hát ugye Jerry megkérte, vagyis hát Osgood megkérte Daphne, azaz Jerry kezét, és ekkor kezdenek el egy kicsit veszekedni. Jerry mondja neki, hogy egyáltalán nem érted meg, hogy nem házasodhatunk össze, és akkor erre jön ugye a kérdés, hogy de miért nem? Hát elsősorban nem vagyok természetes szőke. Nem baj. Cigarettázom. Nagyon sokat is cigarettázom. Folyton cigarettázom. Nem érdekel. De amúgy borzasztó múltom is van, és 3 éve már egy szaxofonjátékossal élek. Megbocsátom ezt is. Soha nem lehet gyerekem. Adoptálhatunk. És akkor végül Jerry, azaz Daphne beismeri, hogy de egyszerűen nem érted meg, Osgood, és akkor itt lekapja a parókát a fejéről, és mondja, hogy férfi vagyok, nem pedig nő. Osgood pedig akkor erre csak annyival válaszol, hogy hát, senki sem tökéletes. És így egy komikus, de annál is mondhatni aranyosabb vége van magának a filmnek, úgyhogy ha felkeltette maga a cselekmény az érdeklődésüket, vagy akár ez a komikus kis párbeszéd itt a filmnek a végén, akkor mindenképpen így vasárnap késő délután, már lassan este alkalmával akár ezt a filmet is meg lehet tekinteni, hogyha szeretnék. No, minden esetre 17 óra 29 perc a pontos idő, folytatjuk a Queen-nel, ha már egyszer LMBTQ téma, ugye tudhatjuk, hogy Freddie Mercury is homoszexuális volt, tőlük érkezik a Too Much Love Will Kill You című dal, aztán Chainska is énekelni fog, tőle pedig a már jól ismert Felsütött a napsugára fog szólni.

0: a zene, csak az élele.
1: Nincs vége. Mi van, nincs vége.
2: Az életünk, az életem.
1: Van, nincs vége.
3: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.
4: Örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk.

A Jata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: A hét magyar nótája. Jó.

Na, újra előtt az ideje, hogy önök megszavazzák a következő hét magyar nótáját, és van azonnal is három javaslatunk, de még mielőtt elmondanánk, hogy melyek ezek, azért fontos elmondani, hogy akkor kettő telefonszámon vagyunk elérhetőek. 575 17 18, 575 17 19, külföldről akkor pedig a plusz 386, és a ketteset kell bepötyögni valamelyik telefonszám elé. Na de akkor érkezzenek a javaslatok. Elsőként Andu Mihálytól a Jaj, de szép kék szeme van magának.

És akkor érkezik is a mai szavazás utolsó dala, hát mondhatni versenyzője, ez pedig nem más, mint Dóri József, Tarka Barka, a Világ című nótája.

Tarka varga a világ, sok benne a mák virág, minden leány csávos világ, tudjuk már. Szőke barna legények, ne a jussát nézzétek, mert ha mogos bábáskodik egy kéniát. Mák virágból nem lesz rózsa, a leány sok nem viszi jóra. Tarka varga a világ, sok benne a mák virág, ha megérik, lehullik a virága. Minden leány oly hamis, még ha csókol, akkor is nem úgy csókol, ahogy érzi a szája. Mák virágból nem lesz rózsa, a leány sok nem viszi jóra. Tarka varga a világ, sok benne a mák virág, ha megérik, lehullik a virága. Minden leány oly hamis, még ha csókol, akkor is nem úgy csókol, ahogy érzi a szája. A leány csak hitegnet, hogy a kakas sípje meg, minden este másnak teszi az éjjel.

0: Barga, barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta fücsülök, élve álljuk, nem szaladok, utálok, mint csapolár, jól mondja ez a nóta. A misnéki a szózája, a mis minden parcikája, barga, barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta fücsülök, élve álljuk, nem szaladok, utálok, mint csapodár, jól mondja ezt a nóta.
1: Ezek voltak tehát akkor a mai hét magyar nótája szavazásának három javaslata, és akkor most várjuk telefonhívásaikat az 575 17 18, illetve az 575 17 19-es telefonszámokon. És ha minden igaz, már van is telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét, jó napot kívánok!
2: Üdvözlet, kedves Tamara!
1: Üdvözlöm!
2: Én szeretnék szavazni az elsőre.
1: Rendben, egy szavazat az elsőre. És mi lenne a nótakérés?
2: Az pedig lenne fekete szárú cseresznye.
1: Fekete szárú cseresznye. Rendben, egy pillanat, csak megnézzük, hogy megvan-e a zenetárunkban, és megvan, szólni fog. Rendben, köszönjük akkor, hogy telefonált, és kellemes estét kívánunk.
2: Köszönöm szépen, minden jót továbbra, és viszont hallásra.
1: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy egyelőre nincs, viszont szavazatunk igen, ugyanis László szavazott az első nótára, és Dóri Józseftől szeretné hallani a Két kis arany karikának című nótát, úgyhogy akkor ez is szólni fog, és ezzel már kettő szavazatunk van az első nótára. Közben pedig már érkezett telefonhívásunk. Halló, jó napot, halló. Jó estét!
3: Haló, köszönöm, Tamara, Karcsi vagyok Teskánról.
1: Igen.
3: És ketten szeretnénk szavazni a harmadikra.
1: Kettő szavazat a harmadikra, tehát igen.
3: És a nóta meg egy asszonynak kilenc lánya.
1: A nóta pedig akkor egy asszonynak kilenc lánya. Csak egy pillanat, mindjárt Bólint, a hangtechnikus kolléga is bólintott, úgyhogy megvan a dal a zenetárunkban is, szólni is fog.
3: Köszönöm szépen, további
1: mi köszönjük, hogy telefonált.
3: Kellemes napot mindnyájuknak, kezdjük sokkalom.
1: Viszont kívánjuk, kellemes estét, és
4: hello?
1: Van-e még talán?
4: Hello?
1: Van. Jó napot, hello? Jó estét.
4: Jó estét, jó napot, mindegy, csak minden jó legyen. Üdvözlöm, kedves Tamara, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
1: Üdvözlöm.
4: Az első nótára szeretnék szavazni.
1: Rendben, egy szavazat az elsőre.
4: Igen, és kérem szépen, messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik.
1: Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Rendben, ez is szólni fog akkor ebben az órában.
4: Nagyon szépen, köszönöm, és minden jót önöknek.
1: Még köszönjük, hogy telefonált, kellemes estét kívánunk.
4: Kellemes estét.
1: És már köszöntöm a következő telefonálónkat. Szép jó napot, jó estét.
5: Jó napot kívánok, Tamara, Erzsi vagyok. Bocsánat, Erzsi vagyok Pacsáról.
1: Üdvözlöm.
5: Az első nótára szeretnék szavazni.
1: Igen.
5: És Kovács Apollóniától szeretném meghallgatni, milyen kár, hogy késő jöttél című nótát.
1: Tehát akkor Kovács Apollóniától lesz a milyen kár, hogy későn jöttél?
5: Igen, igen.
1: Rendben, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánok.
5: Én is köszönöm szépen, és további szép napot kívánok. Viszont hallás.
1: Viszhall. És már van is telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét.
6: Haló.
1: Üdvözlöm.
6: Kedi Csókolom, Reisinger, József vagyok Csurgóról.
1: Melyik nótára tetszik szavazni?
6: Szeretnél szavazni az elsőre.
1: Tehát akkor egy ötödik szavazat az első nótára, igen.
6: Én szeretném meghallgatni Besenyei Ferenctől, messze-messze Székelyföldön hallgatnak a nótát.
1: Besenyei Ferenctől akkor messze-messze Székelyföldön hallgatnak a nóták?
6: Igen.
1: Rendben, egy pillanat csak, szólni fog, már fel is került a listára.
6: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
1: Mi köszönjük, kedi hogy sokan. Telefonált, kellemes estét. Én és már van egy újabb telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét.
7: Haló, jó napot kívánok.
1: Üdvözlöm.
7: Erika itt, szeretnék szavazni a harmadikra.
1: Egy szavazat a harmadikra.
7: Megkérném a fekete a ribiszke.
1: Fekete a ribizle, vagy?
7: Ribiszke, igen.
1: A ribiszke, rendben. Fekete igen. A ribiszke, ez is megvan, ha minden igaz, és szólni is fog. Köszönjük, hogy telefonált, és kellemes
7: köszönöm,
1: estét.
7: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszhall. És van egy újabb telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét.
8: Jó napot kívánok, kedves Tamara.
1: Üdvözlöm.
8: Magdi vagyok Lentiből, én szeretnék szavazni a másodikra, és kérném azt a szép nótát, hogy édesanyám, felnézek az égre.
1: Édesanyám, felnézek az égre. Ez viszont úgy tűnik, hogy nem magyar nóta, az előadóját esetleg?
8: Akkor nem tudom, hirtelen mindig más énekli, akkor legyen édesanyám, te jó asszony.
1: Az meg már akkor megvan, úgyhogy szólni
8: nagyon
1: is fog.
8: Nagyon szépen köszönöm, szép estét, viszont hallásra.
1: Mi köszönjük, hogy telefonáltél, és további kellemes vasárnap estét kívánunk. Van-e még telefonálunk? Van? Haló, jó napot, jó estét!
9: Szép üdvözlet, Tamara, mindkettőknek a stúdióban.
1: Üdvözlöm.
9: Én pedig szeretnék szavazni az elsőre. Itt notát pedig kérnék, nincs a földön olyan ember, akinek még sosem fájt a lelke.
1: Tehát az első nótára egy szavazat, és nincs a földön olyan ember, akinek nem fájt még a lelke.
9: Fájt a lelke. Igen.
1: Rendben, szólni fog akkor Solti Károlytól a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes
9: szépen,
1: estét.
9: Köszönöm, viszont hallásra, köszönöm szépen.
1: Visszhall, és van még telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét.
10: Ja, bocsánat, Máris,
1: ja. Jó napot. Haló, halljuk egymást.
10: Halló!
1: Jó napot, üdvözlöm!
10: Jó napot kívánok! Szeretnék szavazni a másodikra.
1: Rendben, egy szavazat a másodikra. És mi lenne akkor a nótakérés?
10: Míg Bertalan előadásában Tukály dicsérete. És adom a Betit is, bár nagyon fáj a torka, de remélem el tudja mondani.
1: Rendben, szólni fog akkor a nótakérés. Halló, jó estét!
11: Én pedig szeretném kérni, én szavazok a másodikra.
1: Rendben, még egy szavazat a másodikra.
11: És a csillagfényes nyári estén Sipeki Tibor előadásában szeretném meghallgatni.
1: És akkor a csillagfényes nyári estén is szólni fog. Igen. Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonáltak, és további kellemes vasárnap estét kívánunk.
11: Viszont kívánjuk.
1: Viszhall! Van-e még telefonálunk? Egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de ha minden igaz, akkor egy vagy kettő rövidke nótára még van időnk. Telefonáló közben érkezette, úgy tűnik, hogy igen. Haló, jó napot, jó estét!
12: Sokan jó estét, Tamara.
1: Üdvözlöm.
12: Béla vagyok Butaföldéről, szavaznék a másodikra.
1: Még egy szavazat a másodikra, igen.
12: Igen, és azt a nótát kérném, hogy Butaföldön dülőúton megy a lány.
1: Butaföldön
12: dülőúton megy a lány.
1: Dülőúton megy a lány. Egy pillanat, csak ellenőrizzük, hogy megvan-e, és úgy tűnik, hogy nincs meg esetleg egy másik nótát.
12: Nincs meg? Hát ez, na jó. Akkor azt kérném, hogy jó dolog a szerelem Jákó Vera előadásában.
1: Közben egyébként a hangtechnikus kolléga jelezte, hogy megtalálta az első kívánságot, úgyhogy akkor az fog szólni, ha az úgy megfelel.
12: Megfelel.
1: Rendben. Rendben, köszönjük szépen a türelmet és az, hogy betelefonált. Kellemes estét kívánunk
12: én
1: a továbbiakban is.
12: Szépen, ugyanazt kívánom önöknek. Csókolom.
1: Visszhall.
0: Hogy a kaka sípje meg, minden este másnak teszi az én.

barga-barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta fücsülök ére álljuk, nem szaladok, utálok, mint csapadár, jól mondja ezt a nóta. A misnéki a szózája, a mis minden parcikája, barga-barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta fücsülök ére álljuk, nem szaladok, utálok, mint csapadár, jól mondja ezt a nóta.

0: Na és akkor van itt még egy szavazatunk, ez pedig nem más, mint Mátétól az első nótára szavazott ő teljesen pontosan, a kérése pedig akkor Dóri Józseftől a 9-et ütött az óra, este van című nóta. Ezzel pedig akkor lezárul a mai hét magyar nótája szavazás. Az első nóta nyerte ezt a mai versenyt, úgymond. Egyébként erősen már kapott jó sok szavazatot itt a második nóta is, és a harmadik nóta is bezsebelt néhány szavazatot, de az új hét magyar nótája akkor Andó Mihály, Jaj, de szép kék szeme van magának című nótája lesz. Na ezt meghallgatjuk, aztán érkeznek akkor a nóta kérések is.
1: A hét magyar nótája.

hogy ti egymást forró szívvel mindig szeressétek. Őrizzétek sok-sok évig

Édesanyám, te jó asszony, bőrangyalnak rendelt Isten téged. Tőle kaptad azt az édes, jó anyám,

0: 18 óra 59 perc a pontos idő, és vár ránk még egy kis zene, aztán akkor 7-kor az esti mese, ugyebár. Mi pedig a délutáni csapattal akkor ezzel együtt búcsúzunk is önöktől, a mai zenei szerkesztő és egyben a délutáni hangtechnikus kolléga Györkös Korán volt, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Azért annak ellenére, hogy mi búcsúzunk, tartsanak önök a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ahogy említettük, 7-kor esti mese, aztán érkezik az ismeretlen ismerős ismétlése, 8-kor a terápjárót ismételjük, és az esti műsor folyamán hát rengeteg jobbnál jobb dal várja még itt önöket az MMR társaságában, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett, és ugyebár mindenkinek további kellemes estét kívánunk, meg még egyszer megköszönjük ugye azoknak, akik akkor megszavazták az új hét magyar nótáját. No, további kellemes rádiózást, további kellemes estét, holnap 17:30-tól pedig akkor tartsanak a délelőtti csapattal.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: mindenki Magyar Rádióval.
1: Büszke kocsis Miklós, a fiatal pár és a kotlós. Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt, de olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije, csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, és az adott neki ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatalember, hogy a tyúk rákezdi. Kagy, kagy, kagy, azt mondja a fiatalasszonynak. Te tudod, hogy mit gondolta? Na mit? Hát ültessük meg ezt a tyúkot. Van tojás elég, tegyünk alá 19 tojást, s mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, s mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, s az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, s az malacozik majd 9-et. A 10 disznót eladjuk, s akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, s egy szekeret.

0: Fel kettes, megyünk kereskedni. Beleegyezel? Bele. Kerítettek egy kosarat, s tettek belé egy kis gizgaszt, raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették, s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, kezdi számolni, hogy egy lovat annyival, meg annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival, 10 disznót meg ennyivel lehet eladni. De hát nem futott a számadás, azt mondja az asszonynak. Te asszony, baj van. Na de miféle? Hát, szekeret, hámot tudunk venni, de lóra csak egy gyengére futja, mert hát nicsak, ha ennyi pénzt kapunk a disznókért. Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül. Hát megerősülni még megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes lesz az út. Ahol hegyre kell menni, ott meg le kell szállnunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz. Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember. Hát dehogy nem, hát leszállsz te is. Én nem szállok le. De leszállsz. Nem szállok le. Hát úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűréséből, felugrott, s azt kérdi az asszonytól. Na leszállsz, vagy nem szállsz le? Nem szállok le. Akkor az ember mérgében megfogta az asszonyt, s akkorát lökött rajta, hogy zsupsz, nekidőlt az ágynak. Széttörött az ágy. Na, széttörtek a tojások is mindegy szálig. A kotlós meg menekült, ahogy tudott. Kár vallották a kotlós a tojásokat, s élnek máig is, ahogy tudnak, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jövünk le.
2: A Muravidék hullámhosszán. MMR

0: A magyar államalapítás ünnepe augusztus 20-a alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át. Ezt megelőzően 2018-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemtől megkapta a címzetes főorvosi címet. Megalakulásától a Magyar Egészségügyi Társaság muravidéki tagozatát vezeti. A szervezet keretében dr. Tomka Miklós emlékére határon túli tudományos konferenciát szervez. Úgy vélem, nem szükséges tovább szaporítanom a szót, szinte mindenki felismerte mai ismeretlen ismerősünket. Tisztelettel köszöntöm stúdiónkban dr. Vas Vilmost. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ismeretlen ismerős című műsorunk mai vendégével, dr. Vas Vilmossal nem első ízben ülünk stúdiunk mikrofonja előtt e szerepben. 2004. decemberében beszélgettünk, akkor velünk volt dr. úr kedves neje is, Vas Márta. Hogy elmondjam azoknak, akik netán nem tudnák, mindketten Vajdaságból származnak. De hogyha most azt kérdezem, hol a haza? Most már itt a Muravidéken? Ez a haza?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés. Nálam nincs letisztázva. Érzelmileg, igen, én tiszaparti származású vagyok, és mivel korán elvesztettem a családomat, mondhatom, édesapám, édesanyám nagyon fiatalon meghaltak, testvéreim úgy szintén, de még mindig úgy érzem, hogy erős érzelmi szálak kötnek oda.
0: Milyen gyakorisággal tud ellátogatni?
1: Most már talán elég ritkán. Évente egyszer, vagy esetleg kétszer. Általában ugye a halottak napjára minden szentekre akkor szoktunk a temetőt meglátogatni.
0: Doktor úr, ha tehetné, mit hozna ide a Muravidékre Vajdaságból? Nem tudom, így a Tiszát említi, itt van kis Mura, ugye,
1: igen.
0: De ezen kívül nem tudom, mi van olyan, amit az én emlékezetemben ott azok a puszták maradtak, amikor én csak kirándultam.
1: A síkság, a rónaság, a végtelen távolság, ami mondjuk rá a határba, mezőkön az ember lát. Esetleg talán mondjuk rá ilyen családi szokásokat, ünnepeket, amit ottan szoktunk megünnepelni a családunkban, az mondjuk rá itten másképp folynak azok a családi ünnepek.
0: Például melyikek?
1: Hát például a karácsonyi ünnepségek. Azok egy kicsit mások a hagyományok, a szokások a szentestei vacsorával kapcsolatosan, a család összetartásával kapcsolatosan egy kicsit úgy gondolom, hogy itten másabb.
0: Ugye az elmúlt évek során sok minden változott, közben jöttek az unokák is, őket is azért magukra szállítják, amikor Vajdaságba mennek.
1: Most már talán olyan sűrűn nem, de korábban igen, évente jöttek ők is velünk, és nagyon élvezték az ott létet, mert az ugye persze most azért, hogy egy teljesen idegen volt számukra, de azért mégsem nem volt idegen, mert ott voltak mondjuk ismerősök, barátokhoz elmentünk, a feleségemnek a testvére az ott él még Zentán, őhozzájuk elmentünk, és akkor természetes otthon érezték magukat ők is, de az utóbbi időben most már mind ritkábban azért, mert hát ők is most már nagyok, és hát sok elfoglaltságuk van az iskolában is, és ezután a délutáni külön aktívkodásuk, amik csoportokra járás, külön foglalkozások, amit mindent vállalnak, és ezért kevesebb idejük van őnekik is, hogy eljöjjönek velünk. Visszakanyarodnák a szokásokra. Tehát mondhatom azt, hogy azokat a szokásokat, amit hoztunk a Vajdaságból, a gyermekkorunkból, azt folytatjuk itt is, és nem csak nálunk, hanem a lányoméknál is, őnáluk is ugyanezek a szokások vannak ünnepnapokon, az ő kis családjukban most már, ugye, és úgy veszem észre, hogy ők is folytassák ezt a hagyományokat.
0: Hatalmas a különbség Vajdaság és Muravidék között, és most itt nem a területre gondolok, hanem inkább így az emberekre.
1: Ezt nem mondhatnám, hogy maga a mentalitásban volnának különbségek. Inkább mondom, ezek az ilyen családi szokások, hagyományok, ezek, amelyik különbség. De a mentalitásban az itteni emberek és az ottaniak között én nagy különbséget nem láttam. Mindenki nyitott. Barátságosak, szeretik a társaságot, befogadók, segítőkészek, úgyhogy itt nem mondhatnám, hogy lenne valami különbség.
0: Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják, tisztelt hallgatóink, aki netán később csatlakozott volna hozzánk, hadd mondjam el neki, hogy dr. Vazsa Vilmos műsorunk vendége, vele beszélgetünk, ugye így érintettük Vajdaságot, és ugye már az unokákat is. Nekik gyakran úgy felidézte a gyerekkori emlékeket? Egy kicsit azért kalandozzunk vissza a múltba. Milyen volt a gyerekkor Vajdaságban?
1: Én ugye 52-ben születtem, még a múlt században, vagy ezredben, és abban az időben gyermekkoromra emlékezve elég szerényes viszonyok között éltünk, és nem voltak lehetőségek játékokra, vagy az iskolai felszerelést. Akkor még csak pár füzetünk volt, egy ceruza és egy törlőgumi, amivel jártunk iskolába. Azzal kezdtük az első osztályt, a betűvetést, az ABC-t és a szorzótábla is az volt, úgyhogy nem úgy, mint a mai nap ez a modern világban, ahol a gyerekeknek minden technikai lehetősége megvan a könnyebb tanulás érdekében. A mai viszonyhoz képest ez itten részben csodálatos, másrészt részben meg gondolom, hogy megterhelő ez a rengeteg információ adat, amivel a gyermekeket már másodikos, harmadikos korban elárasztják az iskolában, és hát magas szintű követelések vannak, ami nekünk abban az időben nem volt.
0: Mennyire voltak szigorúak a tanárok?
1: Gondolom, hogy sokkal szigorúbbak voltak. Most csak egy pillanatnyi emlékezés a 7. osztályban. Mindig jó tanuló voltam, 4-es, 5-ös, és egyik alkalommal a matematika házi feladatot elfelejtettem megcsinálni. És a matematika tanár úr kihívott a táblához, és nem adott föl semmi feladatot, hanem két akkora pofont lekevert, hogy elzsibbadt az arcom, és azt mondta, fiam, most menj a helyedre. Ez a különbség volt akkor és a mostani a oktatási rendszer között, röviden fogalmazva.
0: És mikor fogalmazódott meg önben az, hogy az orvosi pályára lép?
1: Az már nagyon korán, kiskoromban, másodikos, harmadikos elemiskolás voltam, amikor már azt mondtam odahaza édesanyukámnak, hogy én orvos szeretnék lenni, és én orvos akarok lenni. Később aztán mondtam, hogy lehet, hogy ügyvéd leszek, lehet, hogy színész leszek, de az orvosi pálya mellett tartottam ki mindig, és az mellett voltam. Az elemiskola befejeztével, mivel jó tanuló voltam, felvételi vizsga nélkül felvettek zentára az egészségügyi szakközépiskolába, amely nemzetiségi iskola volt, és csak magyar nyelven tanultuk az összes tantárgyot első osztálytól a diploma végzéséig, és utána viszont a Szegedi Orvostudományi Egyetem következett, ahova a fölvétellel jutottam be.
0: Van-e valami olyan, ami mondjuk egy kicsit megtorpantja az embert fiatal korában, és azt gondolja, hogy inkább más utat választottam volna, vagy mondjuk én nem tudom elképzelni, mi az, amikor először találkozik az ember a halállal?
1: Most ez egy kicsit komplex kérdés, mert az egyik az, hogy ezt az orvosi életpályámat választottam, ez kiskoromtól fogva, és mindig ezen az úton haladtam, és számomra nem volt mikor már az egészségügyi szakközépiskolába felvettek, utána már nem volt kérdés számomra, hogy most én más leszek, vagy tehát, hogy nem fogom ezt az utat végigjárni az orvosi hivatás eléréséig, ugye. De a másik viszont a maga az első találkozás a halállal. Hát ez egy nagyon megrendítő, mert az első találkozásom az édesanyám halála volt. Másodikos középiskolás voltam, amikor ő hát rákbetegségben halt meg, és tulajdonképpen ott voltam mellette a halálos ágyánál is, akkor történt. Természetes ezek érzelmi vonalon futnak, ugye. Itt tulajdonképpen még jobban megerősödött az a gondolat, hogy én orvos leszek, és hogy a betegeket gyógyítsam, amennyire tudom, vagy a tudásomnak megfelelően. És ez mellett kiállok a mai napig, és gondolom életem végéig. Amikor már viszont gyakorló orvos voltam, nem a halál tényével, hanem a halálos betegekkel, mikor szembesültem, akkor mindig úgy gondoltam, hogy van annyi tudásom, lehetőségem, hogy ezen túllépünk, hogy a beteget meggyógyítom, hogy nem következik be az a bizonyos halál vagy vég. Most itten ez nagyon kényes kérdést érintünk, mégpedig ez a morális felelőssége az orvosnak, meddig gyógyítson az orvos, és mikor van az, amikor az embernek el kell fogadni a természet törvényét, a fennhatónak az erejét, hogy itt most már mi is csak emberek vagyunk, és békében, nyugodtan kell elengedni a beteget.
0: Igen, valóban ez olyan kérdés, amely gyakorlatilag talán egy másik műsortartalmát képezni. Úgyhogy lépünk is egy kicsit előre, de azért még mindig itt maradok én a szakmánál. Első munkahelye?
1: Első munkahelyem az Zentán volt, az egyes egészségházban, a Tiszaparton. 1977. szeptember 5-én kezdtem dolgozni, előtte való nap kaptam meg a doktori diplomámat, és másnap kezdtem a munkát. Elejében szorongás volt, ugye idősebb kollégáktól kérdeztünk gyakorlati tapasztalatokat, tanácsokat, azokkal elláttak bennünket, de a szakma terén nem volt különösebb gond, mert ugye az elméleti tudásunk megvolt, csak a gyakorlatit kellett még hozzá ötvözni, és az nagyon gyorsan jött. Másfél évig dolgoztam Zentán, azután bevonultam a hadsereghez, egy évet töltöttem az újvidéki kaszárnyában, és akkor utána, mikor leszereltem, közben tudtuk meg, és volt lehetőségem a lendvai munkahelyel kapcsolatosan, és akkor egy hónapot még dolgoztam Zentán, és utána átköltöztünk Lendvára, vagyis Dobronakra költöztünk, de hát a lendvai egészségház alkalmazottja voltam.
0: Nehéz döntés volt? Mert ugye akkor már itt vagyunk Muravidéken.
1: Számomra nem volt nehéz döntés, mert én mindig belgyógyász szerettem volna lenni, kardiológus, ez volt az álmom, és mivel az ottani körülmények akkor úgy mutatták, hogy belgyógyász nem fogok lenni Zent a környékén, akkor úgy döntött, hogy ha körzetorvos, családorvos leszek, ami legközelebb van a belgyógyászathoz, akkor én lehetek akárhol. És adódott ez a lehetőség, egy tizedesen volt a katonaságnál, mégpedig Izsakovciról, aki úgy szintén együtt szolgáltuk a katonai szolgálatot, és ő lendvai ösztöndíjas volt, viszont Céljébe költözött, mert ott volt a felesége, és ő adta meg a címet, én írtam a lendvai egészségházba, azok gyorsan válaszoltak még a katonasághoz, és fenntartották a munkahelyet, úgyhogy 1980. május 2-án költöztünk ide Muravidékre, Dobronakra.
0: Hogyan reagált a kedves néhe, amikor hazament és azt mondta, vagy mutatta neki a levelet, hogy no, most aztán mehetünk?
1: Hát ez a dolog már írt korábban is, ugye, mikor én megtudtam, hogy nem lesz lehetőségem ott szakosítást kapni. Abban az esetben akkor többször beszélgettünk erről a témáról, és ő akkor már 8 éve dolgozott Zentán a belgyógyászaton, mint nővér, és ő is tanúja volt a bizonyos beszélgetéseknek, és akkor azt mondta, hogy nem szívesen, de család érdekébe vállalja. Ezt már akkor meg volt a Boglárka, 2,5 éves volt, és így családostól költöztünk el.
0: Beszélgetünk Dobranakról, de előtte még hadd kérdezzem meg, hogy amikor idejött Szlovéniába, miért nem választotta akkor a szívéhez közel álló szakosítást? Miért maradt akkor mégis családorvos?
1: Az egyik ok volt talán az anyagi lehetőség, mégpedig, mikor ide költöztünk Dobronakon, 4 szobás összkomfortos lakást kaptunk, garázssal, központi fűtéssel, a nejem mind védőnő dolgozott dobronaki körzetben, és mondhatom azt, hogy ez az entai viszonyokhoz képest, ahol egy szerény albérletben laktunk, ez messze menően meghaladta azt az elvárást, amit tulajdonképpen vártunk, hogy itt kapunk. Akkor Dobronakon is, még a 80-as időben, ugye a kommunikálási lehetőség, az infrastruktúra, az utak, a telefonhálózat, stb. Még nem volt úgy kiépítve, és én gyakorlatilag éjjel-nappal ott szolgálatban voltam az ottani és a Dobronak körzetbe tartozó betegeknek, Radamos, Göntérháza, Kámaháza, Mószjerol, Kebeléről, Strehovci, Renkovci, és 2 évig mind a 2 rendelőt vezettem, a turnistsait és a dobronaki rendelőt is, úgyhogy akkor a turnistsai körzet is még hozzám tartozott, Nedelica, Gomilica, ezek a területek, és hát munka az rengeteg volt, szinte mondhatom azt, hogy éjjel-nappal dolgozhattunk, és az évek nagyon gyorsan elfutottak, és én maradtam itt. Volt egy lehetőségem, még boldogult dr. Vucsák Stefán belgyógyász főorvos úrnak az idejében, ő meghívott, hogy szakosítást kínált belgyógyászatból itt, de akkor már úgy gondoltuk, hogy most költöztünk ide, itt telepedtünk le, és most újból egy környezetváltozás, máshova költözni, a feleségemnek munkáját biztosítani, ez egy kicsit túl sok lett volna számunkra.
0: De jó is, hogy maradt itt, ugye? Maradt Dobronakon is legyen valóban.
1: Igen.
0: Mi volt az a szokatlan, amikor idejöttek, amivel szembesültek, nem tudom, hogy volt egyáltalán valamilyen, amikor már kezdtek itt élni, hogy noha, hát ezen a Dobronakon mi is van?
1: Hát az egyik, mondjuk rá, olyan csodálkozva néztük, amikor még szarvasmarhák húzták a kocsit, és azzal mentek ki a mezőre, és ott szántottak, ugye este felé jöttek visszafelé a mezőről az emberek. Ez egy kicsit úgy meglepő volt számunkra. A másik viszont a tájszólás. Az, amit a rendelőbe tapasztaltam, hogy bizonyos olyan kifejezéseket használnak, amit vagy nem értek, vagy számomra ismeretlen volt az a kifejezés, ilyen laffan, leffen, ezek a szavak valahogy a számomra olyan furcsák voltak. A másik viszont, hogy ugye én nem ismertem a szlovén nyelvet, én csak szerb-horvátul vagy szerbül tudtam, de mikor ide jöttem, akkor igyekeztem, ugye, és Dobronakon inkább a tájszólás szlovén nyelv van. Igen. Szinte mondhatom azt, hogy annak idején meg tudtam különböztetni, hogy most Strehovciról jött az a beteg, vagy Turnistsáról, vagy Kebeléről jött. Mert mindenki egy bizonyos kiejtéssel, másképp, más hangsúllyal fejezték ki ugyanazokat a szavakat. Most itt volt egy érdekes történetem, amikor Kebeléről egy idősebb betegem, nénike volt, és akkor azt mondta, hogy Bolime Csunta. És én néztem nagyokat, és kérdezem, hogy mi, és megint ugyanezt elmondja, és én magamban mondom azt, hogy csonta, azt tudom, hogy magyarul mit jelent, de hogy szlovénul mit jelent a csunta, azt nem tudom. És akkor megkérdeztem a nővérkét, és azt mondja, a doktor úr maga nem tud magyarul, hogy mit jelent a csont. Hát mondom, azt tudom. Tehát azt mondja, kérem szépen, hát ezt magyarul mondja a kebelei nénike, hogy bolime csunta. Igen, és ez mondjuk rá egy kicsit olyan érdekesség a számomra, hogy tájszólás szempontjából.
0: Most már talán annyira nem, de néhány évtizeddel ezelőtt úgy bebekopogtak a betegek az otthon ajtaján, amikor úgy gondolták, hogy na most nekem szükség van egy orvosra, vagy akár a nővérre.
1: 10 évig még Dobronakon voltam, akkor mondhatom azt, hogy szinte napi szinten volt, függetlenül attól, hogy én is ugye Lendvára jártam ügyelni, de említettem a kommunikációs, az útviszonyokat, stb. És több, mint valószínű, pláne, hogyha sürgős eset volt, akkor nem volt idő, hogy Lendvára szaladjonak, hanem akkor hozzánk igenis bekopogtak. Sőt, volt egy kicsit kellemetlen szituációm, amit úgy szintén ügyelet alatt értesítettek, hogy édesapám meghalt, és akkor hazamentem, és készülődtünk, és közben jött egy beteg, és bekopogtatott, vagyis a férje bekopogtatott, és keresi az orvost, és hogy kellene sürgősen, és a nejem kiment, és mondta, hogy ne haragudjon, hívják az ügyeletes orvost, mert a doktor úrnak most jelentették, hogy meghalt az apukája, azt mondja, fogadja részvétem, de jöjjön ki a feleségemhez. No, de ettől függetlenül bármikor a nap 24 órájában volt eset, és nagyon szívesen, segítőkészen, és szaladtam, és segítettem Dobronakon, mikor még ott dolgoztam. Most már ugye teljesen mások a viszonyok, mivel elsősorban kiépítették a sürgős betegellátó központokat, aminek megfelelő felszerelési háttere is van, tehát vannak ezek a rohamkocsiktól kezdve, a defibrillátorok, ami mondjuk egy családorvosi rendelőbe defibrillátor az nincs, ugye, és gyorsabb, szakszerűbb ellátást tudnak kapni a sürgős beteg ellátási rendszeren keresztül, mint csak úgy, hogy most bekopogunk egy orvoshoz, és áthívjuk segítségre.
0: De mi emberek olyan lehetetlenek vagyunk, hogyha orvossal találkozunk, baráti kör, ismerősök, vagy legyen az csak az utcán, mindenki azonnal el akarja mondani, hogy mi a baja, igaz?
1: Ez így van.
0: Hogy ez miért van meg bennünk, ezt én nem tudom, de valahogy ez...
1: Hát ezt talán gondolom, hogy...
0: Így megszokta, doktor?
1: Hogy minden, én ezt megszoktam. Pár szóba akkor röviden elmondom, vagy tájékoztatom, informálom azzal a dologgal kapcsolatosan, és akkor vagy az van, hogy megerősítem azt, amit esetleg gondoltak, vagy pedig a tévhitet, félelmet, akkor egy kicsit elodázzuk, hogy nem szükséges annyira félni bizonyos esetekben.
0: Igen, mert ugye ezt többször hallottam jó magam is, hogy nagyon sokszor többet ér az a jó szó, mint egy gyógyszer, úgyhogy csak arra van szüksége az adott személynek, hogy valaki foglalkozzon vele.
1: Hát igen, sokszor kell egy kis lelki támasz is.
0: Baráti kör gyorsan kialakult itt a Mura vidéken, Dobronak, Lendva, Muraszombat gondolom, mert azért voltak már akkor itt családok.
1: Igen. Hát a kezdetben, az első évben olyan gyorsan nem alakultak ki, ugye, mert az ember nem is vagyunk olyan típusúak, hogy most gyorsan barátságot kössünk, meg el voltunk nagyon foglalva, ugye, teljesen új környezet, kisgyermek, akkor a második évben megszületett a fiunk is, és ez mind a családot azért elég jó elfoglalva. elfoglalta, vagyis bennünket, úgy a feleségemet, mint engem is, és olyan gyorsan nem alakult ki barátság, inkább a később már, mikor már a gyermekek is nagyobbak voltak, több szabadidőnk volt, akkor alakult ki. És természetes, mint mindenütt, ez én azt hiszem egy ilyen normális folyamat, hogy azokkal a kollégákkal, kolléganőkkel, akik úgy szintén vajdaságból ide származottak, vagy ide jöttek, ide költöztek, itt dolgoznak, és akkor ővelük próbáltuk ezeket a baráti kapcsolatokat kifejleszteni. Több mint valószínű az, hogy ugye az ember elköltözik, és a család a régi barátokat mind ott hagyja, és azért hát nekünk is szükség van kis társadalmi életre, barátságra, szórakozásra, és akkor keressük azokat az embereket, azokat a kapcsolatokat, ahol hasonló mentalitású, hasonló életvitelű gondolkozású kollégák, kolléganők, barátok vannak.
0: Majd beszélgetünk a színházról is, mert szeretnek színházba járni, szinte ott vannak minden helyi rendezvényen, de most kis szünetet tartunk, és még visszajövünk.

0: Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják tisztelt hallgatóink, és műsorunk vendége dr. Vas Vilmos. Nos, tehát oda jutottunk ugye már, hogy a rendezvények, színház szeretnek járni ezekre a helyekre. Dobronakon szintén valamennyi rendezvényen ott vannak. Fiatal korában is így vonzódott ezekhez a helyekhez? Szerette így az előadásokat?
1: Igen. Hát a színház iránti szeretet az gyakorlatilag középiskolából indul, mert Zentán az egészségügyi szakközépiskolában, mikor jártunk, volt egy csodálatos magyar tanárnőnk, aki mindig szervezte a diákokat kedvezményes áron, hogy el tudtunk menni a színházba. És ott állandó színházba járók voltunk, bár is én az voltam, voltunk még egy páran, és nekünk mindig volt a színházba jegy kedvezményes áron, és szinte minden előadást megnéztünk. Most úgy pillanatnyilag emlékszek, még Zentai Színházban láttam a Honti Hannát.
0: Ó, azért ez, az gyönyörű.
1: Igen.
0: Egy élmény valószínűleg.
1: Igen, igen. És onnantól kezdve gyakorlatilag ez a színház iránti szeretet, és ez bennünk van, és hát nagyon feleségemmel együtt szinte minden előadáson ott vagyok, vagy a Dobronaki, vagy a Lendvai Színház előadásra. Zalaegerszegre szoktunk néha elmenni, úgyhogy...
0: És van még egy terület, amelybe úgy idézőjelbe teszem bele Kóstot, nagy színház, ugye a politika területe, ott is aktív volt egy ideig. Mi indította erre, mi ösztönözte, hogy megpróbálja?
1: Hát elsősorban, mivel ugye Dobronak akkor még a 93-as, 4-es években elég hát fejletlen volt, akkor még az önkormányzatok megalakulásakor az első alkalommal még Dobronak nem volt külön önálló önkormányzat, hanem a Lendvai önkormányzathoz tartozott, és egy kicsit úgy éreztem, hogy talán másodlagos pozícióba volt helyezve Dobronak, a Lendvához viszonyítva, és mikor megalakult a Dobronaki önkormányzat, akkor próbáltam azt, hogy hát talán én is valamit tudnák a közös érdekében a politika terén is tenni. Az viszont természetes, hogy a politika az egy nagy kérdés és nagy kihívás is, és a pártoknak az egymás közti erőpróbájáról van szó, és valahogy én mindig úgy volt, hogy az életem folyamán a szülői, családi megélt viszonyokról, vagy kapcsolatokról, hát olyan irányba tartottam magam, vagy inkább jobboldali felé gondolkoztam, és mivel a választásokon mindig a jobb oldal opozícióban volt, én akkor mindig opozícióban voltam, és gondoltam, hogy talán így is tudnák valamit segíteni. Biztos, hogy valamit azért a véleményeim ezek számítottak, de eredményt sajnos nem tudtunk elérni. De hát a politika ilyen, ezt el kell fogadni.
0: Visszavonult, most már aktívan nem politizál.
1: Nem. Teljesen visszavonultam, mégpedig akkor, amikor még tanácstag voltam, és a Lendvai Egészségház tanácsába kellett a községeknek küldöttet javasolni, és természetes, hogy egyedül voltam orvos a tanácsban. Én úgy gondoltam, és el is vártam a józan ész szerint, hogy engemet választanak be, de közben nem engemet választottak be, hanem egy más valakit, akinek nagyon messze volt az egészségügyhöz, de mégis politikai szempontból lehet, hogy ő jobban érdekelt volt a Lendvai Egészségház tanácsában, hogy szerepet vállaljon. És akkor én azt mondtam, hogy tehát ha csak eddig terjed mindenkinek a gondolata, és a véleménye, akkor én nekem itt nincs mit keresni, és akkor elvonultam, és visszavonultam a politikából.
0: De azért úgy kíséri, hogy mitől
1: persze, a nemzetiségi szintére. Persze, természetes, hogy kísérek minden aktuális politikai események országos szinten, meg vannak a vélemények.
0: Meg is vitatja a dolgokat?
1: Megvitatom, igen. Igen, vannak egy kis körök, ahol megvitatjuk ezeket.
0: Úgyhogy nem a kedves feleségem.
1: Nem, az mentesülettől.
0: Folyamatosan segít az embereken. De mi történik akkor, mikor ön is megbetegszik? Ugyan hova fordul egy orvos, amikor beteg?
1: No, ebből volt gyakorlati tapasztalatom. Elsősorban, mikor lebetegszem, akkor az első gondolatom mindig az, hogy tudok elmenni dolgozni. Bírok-e dolgozni, vagy nem bírok-e dolgozni? És természetes attól függ, hogy mi a diagnózis, attól függően nagyon sokszor betegen gyógyszerrel a zsebbe, és ott ülök a rendelőbe, és dolgozom.
0: Nagyon rendetlen páciens ezek szerint.
1: Igen. Viszont amikor 12-3 éve, amikor volt egy komoly gondom a szememmel, akkor igenis lelkileg is nagyon megviselt, mert nem mindegy, hogy az ember hogy lát, és mennyire lát, és el tudja majd végezni a teendőket, és akkor viszont én is fordultam kollégákhoz, és hát hála Istennek szívesen, és sikeresen segítettek.
0: Gasztronómia, Muravidék. Mi a kedvence itt Muravidéken az étel különlegességek sorában, vagyis hát nem különlegességek, hanem hagyományos ételek sorában?
1: Hát most elsősorban megemlítenék ma a tök magolajat, ami mondjuk rá Vajdaságban nem volt. Elejében nagyon furcsa volt, hogy egy salátát, vagy akármilyen salátát készítve is tök magolajat, kicsit zöldes szín volt, talán a színe volt az, ami egy kicsit úgy tartózkodtam tőle, de nagyon gyorsan megszoktuk, mert nagyon finom és kellemes ízű. Ez mondjuk rá a Muravidék jellegzetessége, és hát nem mondom a napi, de minden másnapi fogyasztás. Tehát, hogy a napi étrendben benne van. Bogrács az is úgy szintén, ami Muravidéki jellegzetesség. A százrétű béles. Ez mondjuk rá másod ilyenekkel nem lehet találkozni, ez egy nagyon finom. Akkor a hajdinyakása, az mind köretnek, az is nagyon finom, úgyhogy ezek azok a különlegességek, ami a Muravidéken számomra, de nagyon finom, és nagyon szeretjük.
0: És most akkor feltezem azt a kérdést, amellyel megbíztak a munkatársnőim, hogy ezt mindenképpen meg kell kérdeznem a doktor úrtól. Itt sorolja nekem a jobbnál jobb ételeket, és még mindig ilyen fit. Most ez a géneknek köszönhető, vagy nyitán valamilyen külön étrendnek?
1: Hát mondjuk rá, többen úgy mondják, hogy ja, ti még nem is őszűsz, mások azt mondják, hogy talán parókát hordasz, vagy fested a hajadat. Nem. Ez úgy gondolom, hogy genetika. Tehát ezt én a szüleimtől hoztam, hogy így nézek ki, így gondolom. A másik része viszont azért egy kicsit korlátozok az ételfogyasztásnál is. Azért ráfigyelek, hogy mennyit, és mikor, és mit eszek. Tehát a sok szénhidrátos dolgokat, kenyérből próbálok minél kevesebbet tenni. Na most ez nem jelenti, hogy a kocsonyát én nem eszem, meg én is szeretem, és megeszem karácsonykor, vagy új évkor, de aztán többet egész évben nem. Tehát egyszer-kétszer évente, ami a nagy kihívások, ínyenségek, azt én is ugyanúgy megeszem.
0: A finomlendvai borok, vagy a dobrnaki borok, ugye azok felkerülnek az asztalra?
1: Igen, felkerülnek, csak nem rendszeresen. Időnként valami ünnepség van, vagy összejövetel, családi, baráti összejövetel, akkor igen, én is egy-két pohár, három pohár finom bort természetes, hogy elfogyasztok. Meg itt-ott nagyon finom barackpálinka. Igen, vajdasági barackpálinka, 03, mondjuk rá egy ebéd előtt, vasárnapi ebéd előtt, hébe-hóba, vagy egy ilyen, mondom, családi összejövetel, vagy pedig baráti, vagy egy születésnap alkalmával, akkor ezt én is szívesen elfogyasztom.
0: És mi jelenti az ön számára a valódi kikapcsolódás?
1: Az utazás.
0: Mely irányba?
1: Az utazás az, mert ott érzem talán, hogy egy kicsit elrugaszkodok az orvostudománytól, elrugaszkodok az orvos kötelezettségétől, és akkor mind hétköznapi ember élem meg a napjaimat utazás alkalmában. Elég sokat szoktunk utazni, van egy bizonyos baráti kör, akikkel együtt szoktunk időnként, nem mindig, de időnként utazni. Néha van ez ilyen szakmai utazások is beletartoznak. Merre utazok? Hát Kárpát-medencét azt már összeutaztuk Felvidéken. Például tavasszal csak a feleségemmel elmentünk Felvidékre, Kassa, a felvidéki várakat összejártuk, és ez egy jó pihenés volt, kikapcsolódás. Akkor, nem tudom én, Írországban nem régen jártunk. Valamikor régen jártunk Kínába, Amerikába, Kanadába.
0: És a kérdésre, hogy ha újból kezdhetni, ugyanezt az utat választaná, Muravidéket választaná, mit válaszolva?
1: Ugyanezt választanám, és Dobronakot választanám. Most már ugye ilyen idős korban egy kicsit eljátszunk bizonyos gondolatokkal, hogy az élet nem végtelen, és hát családon belül bizonyos dolgokat alkalomattán megbeszélünk, és hát mondják ugye a fiam is, a lányom is, jaj apu, hát mit, hát ilyen butaságokat mondasz, hát mondom, nem. Természet törvénye, aki egyszer megszületett, majd valamikor el fog távozni, és hát ezekkel a gondolatokkal is én azt mondom, hogy én ezt választanám, és Dobronakot választanám. Akkor, mikor idejöttünk, volt lehetőség Cserencsócra, Turnissára vagy Dobronakra, hogy menjünk. Mind a három helyen üres orvosi állások voltak lakással, és valahogy úgy döntöttünk, hogy Dobronak is, jó döntöttünk, úgy gondolom.
0: Örülök neki, és gondolom, hogy nagyon sok Dobronak is ezt örömmel hallja, és azt kívánom, doktor úr, hogy valóban élvezzék az életet Dobronakon, az éveket, a napokat Dobronakon, sokat-sokat utazzanak, és egyben köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy ellátogatott a stúdiónkba, és egy legközelebbi alkalomkor majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Gondolom, hogy ön ad rá okot.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunk vendége dr. Vas Vilmos volt. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket, és egyben további kellemes vasárnapot, kellemes időtöltést kívánok. Ezzel a műsorral, mint tudják, a következő hónap utolsó vasárnapján jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Majmok, tevék, alpakák és teknősök várják a látogatókat Kálmaházán, ahol Cigán Teodor megnyitotta magánállatkertjét. A főszerep ugyan a majmoké, de az állatkert legfontosabb küldetése a veszélyeztetett állatfajok megőrzése. A megnyitó ráadásul jótékonysági célt is szolgált. A belépőkből befolyt összeget Teo egy génterápiára váró kisfiú kezelésének támogatására ajánlotta fel.
2: Ha valaki Kálmaházára érkezik, elsőként nem a tevéket vagy az alpakákat látja meg, hanem a majmokat hallja. Nem véletlenül. A Zokámóci, illetve a kálmaházi állatkert legnagyobb büszkesége az 50 főemlős, amelyek 7 különböző fajhoz tartoznak. Ezek többsége veszélyeztetett, az állatkert pedig egy nemzetközi fajmegőrzési program részeként működik. Cigán Teodorral, az állatkert alapítójával beszélgettünk arról, hogyan valósult meg régi álma.
3: Hát már pár éve van majmok, de bejöttem az állatkerti tagságba, úgyhogy ezek az állatok, amik itt vannak, ezek veszélyes faj, és a vadonba vissza lesznek később engedve. Én vagyok Kolibron, amellett az egyetlen állatkert, kategória A, úgyhogy ez sok engedély kell és minden. Ehhez.
2: És hogy szerezte meg ezeket az engedélyeket?
3: Hát ez nagyon nehéz volt, több mint 10 évig tartott, hogy megkaptam az engedélyeket. Nekem 7 fajta majom van, összesen 50 majom van. Bráza majom, nagyon ritka faj, kapuci majom, 2 fajta kapuci majom, egyik nagyon ritka, csak 3 állatkertnek van az Európában. Vadonban a kühatak, berber majom, reszusz majom, pávian, javani makák, 7 fajta van.
2: És a majomok mellett milyen állatokat találhatunk még?
3: Vannak még teknősbékák, tevék és alpakák.
2: És hogy jött az az ötlet, hogy bővíti az állatkertet?
3: Hát minden évben új fajta szok jönni. Úgyhogy még minden évben nekem az a célom, hogy pár fajta majmot vissza a vadonba engedek. Ezen az évben jöttek új majomfaj Prágából, braza majmok, ezen az évben jönnek meg szemérek, meg lemúrok.
2: És a tevék azok honnan érkeztek?
3: Németből és Osztrákból, állatkertből. Minden állatot, amit hozok, az állatkertből kell, hogy legyen, én is állatkert vagyok, betegség miatt. Úgyhogy privátból állatot nem hozhatok, csak állatkertből. Mert ez a koordinátus, minden

0: arra koordinátusban, és meg, mikor nekem kis majom van, akkor mindjárt jelentem neki. Például most mentek Bukarestre, Alatkertbe, Páviának, hogy tiszta vér legyen, úgyhogy később vissza lehet őket szaporítani a vadonba is.
1: Az állatok gondozása egésznapos feladat. A majmok különösen érzékenyek, ezért folyamatos odafigyelést és szakszerű ellátást igényelnek.
0: Szeretnek nagyon betegek lenni, úgyhogy van állatorvosnőm, mert megkapják az betegségek, mint az emberek. A táplálkozásig vannak briketek, épp majmoknak, gyümölcsök, krumplit főzünk nekik, tészták, vitaminokat, úgyhogy nem tartott mindenki itthon majmokat. Minden majom, kalitkát, az minden éven 2-3-szor újítani kell, mert mindent tönkre tesznek. Úgyhogy ez. Mert csak nem olyan, hogy az ember megkapja az állatok, és miután tenyészti, hanem kijönnek a komité, megnézi, ha lehet őket tenyészteni, ha jól meg van csinálva, ha meg van az etetés, minden megcsinálva. Ha meg van az állatorvosnő, és minden. Vért vesznek, hogy az állatok nem betegek.
1: És van-e valamilyen különféle ezen kívül tartási mód, amire oda kell figyelni?
0: Vitaminoknak kell, hogy legyen. Mert vannak olyan majomfaj, ez a braza, világítás miatt. Télen nincs olyan világítás, és nagyon meleg kell nekik télen. Úgyhogy ezek már...
1: És ugye most nagyon meleg van, nyár van. Ilyenkor hol vannak az állatok?
0: Kint is bent. Van mindenhol víz megcsinálva, hogy spürcöl nekik a víz.
1: Mondta Cigán Teodor. Azt is megtudtuk, hogy egy teve évente akár 30 körbálla szénát is elfogyaszt. Az állatok ellátásának nagy részét maga Teodor végzi, de a családja is mindenben segíti. Az évek során pedig különleges kapcsolat alakult ki közte és a majmok között.
0: Mikor 18 éves lettem, hoztam az első majmot. Akkor meg a Szlovénában nem volt a törvény, hogy tiltás. Most meg van többet, otthon nem szabad majmokat tartani. Van 3 majom, amelyiket az anyja eldobott, mert a majmoknak az a baj, ha nem lássák a testvériket, hogyan hordják a kicsinyeket, akkor eldobják a kicsinyeket, nem is fogadják el. Hogyha megszületik, mondja, lenhagyják. Úgyhogy van 3 majom a házban.
1: Mennyire kötődik a majom az emberhez?
0: Csak hozzám kötőnek, más emberek is majmokon nem. Én vagyok a gazdáj, és ők mindent megcsinálnának volna, csak hogy én rendben vagyok. Ha például picit kiábalok, mindjárt megvédenek engem. Ezekben vannak a házban a kicsit fogva mindjárt, aki elteti, azt fogadják el. Mást, aki meglátnak, megölik. Összeharabdálnak.
1: A Kálmaházi állatkert egyelőre hétvégenként 13 és 18 óra között várja a látogatókat.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticser Inés összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
3: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. MMR.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal Madeira, az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Vérerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsi Szent Györgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szórványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10:15-kor.

négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MLM.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

bölcsba zár. Az utolsó apró megcsillant

a gondok vetnek fut.